0: Fogadható. Ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt. Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.
2: Te is.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre, ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és ezért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtésze alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasolót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.
2: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagyma illatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készítettünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teája köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszerszedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.

0: vezérigazgatója ekképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
1: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 81-et él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
0: Kaliforniai barna delfin vagy disznódelfin. Ez a delfinfaj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
1: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orrvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
0: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
1: Végül, de nem utolsó sorban a Housequill teknős. Más néven a sólyomcsőjű teknős. Ebből a tengerben élő fajból mára már csak egy teknős rád maradt. A kifejlett sólyomcsőrű tengeri teknősök általában egy méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is köze lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Fési Amira Bonita és Naár Barbara.
1: Biztosan te is azt hiszed, hogy egészségesnek lenni sok erőfeszítést, pénzt és időt igényel. Valójában viszont az életünkön változtatni sokkal egyszerűbb, csak be kell iktatnod pár új szokást a napi rendedben. A mai adásban ezeket hoztuk el nektek.
0: Manapság nagyon sok embert érint a migrén, és van, akinél már a gyógyszer sem segít. Ha te is köztük vagy, ez a természetes gyógymód biztosan segíteni fog. Amikor érzed, hogy közeleg a migrén, csak igyál meg egy pohár szőlőlevet. Ilyenkor ugyanis fejfájás alatt az agyadban lévő kémiai anyagok egyensúlyának zavara okozza. A szőlőben található A, B2 és C vitamin is, ezek mind a migrén ellen hatnak. Azonban a legnagyobb szerepet a B2 vitamin játsza, mivel ez egyensúlyba hozza a kémiai anyagokat az agyadban, illetve csökkenti a fejfájásodért felelős vas szintjét a véredben.
2: Másodikként haját szépségének megőrzésére hoztunk egy tippet. Az igazság az, hogy nem csak az számít, hogy milyen sampont használsz, hanem az is, hogy mit eszel. A titok pedig a lazac. Ebben a halfajtában ugyanis sok D-vitamin és omega-3 zsírsav található, melyek létfontosságok a haj és a fejből hidratálásához. Az omega-3 ezen kívül egészségesen tartja a hajhagymákat, csökkenti a gyulladást, kezeli a korpát és mérsékli a szárazságot. Összefoglalva tehát, minél több lazacot eszel, annál egészségesebb leszel te és a hajad is.
1: Ha te is gondolkodtál már abban, hogy leadnál pár kilót, a citromos sós víz nagyban segítségedre lehet. Közismert, hogy ez nagyon egészséges, de sajnos nem olyan finom, mint egy pohár narancslé vagy energiaital. A citrom és só azonban két olyan varázslatos összetevő, ami kimossa a szervezetedből a méreganyagokat és gyorsítja a fogyásodat is. Ennek okai, hogy csökkentik az étvágyadat, így gátat szabva annak, hogy felesleges kalóriákat vigyél be, valamint felpörgetik az anyagcserédet is.
0: Negyedikként egy egyszerű otthoni praktikát ismerhetsz meg. A sárgás körmök sajnos egy mindennapi jelenség, de egyáltalán nem szép. Ha természetesen szeretnéd fehéríteni őket, javasoljuk neked a fogkrémet. Ez ugyanúgy erősíti és fehéríti a körmeidet, mint a fogaidat, hiszen ebben is keratin található. Ezt a praktikát nagyon egyszerűen véghez tudod vinni. Csak kenj egy fogkefére kevés fogkrémet, majd dörzsöd vele a körmeidet. Hagyd hatni egy percig, majd mosd meg a kezeidet.
2: Ha meg szeretnéd növeszteni hajadat, készíts saját hajszérumot. Ennek egyik összetevője a ricinos olaj, amiben megtalálható a fejből hidratáltságát biztosító E-vitamin, omega-9 és omega-6 vitaminok. Ezen kívül ásványi anyagokkal is találkozhatunk benne. Második összetevője az avokádóolaj, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emiatt megvédi a hajad a töredezéstől. A szérum utolsó összetevője a kókuszolaj, ami megelőzi a fehérjék csökkenését a hajadban. Emellett még véd a napsugárzástól és a környezet káros hatásaitól is. Ennek elkészítése nagyon egyszerű. Mindegyik összetevőből tegyél egy tégelybe egy harmad részt, és alaposan rázd össze. Ezután már használhatod is.
0: Az utolsó tippünk a fogfehérítéssel kapcsolatos. A ragyogó mosoly meg a biztosságot ad, azonban ha fogaidat rejtegetned kell, az sokat levesz az önbizalmadból. Ha te is magabiztosan szeretnél mosolyogni, egyél sok zöldséget és gyümölcsöt. Ugyanis ezek antioxidáns tartalmuknál fogva csodásan képesek eltüntetni a foltokat a fogaidról. Ilyen gyümölcs például az eper, ami fehéríti a fogakat, valamint a bor és kávéfoltokat is képes eltüntetni. Másik ilyen gyümölcs az alma. Ez természetes folteltávolítóként működik, mivel fokozza a nyáltermelést, ezzel segítve az öntisztulási folyamatot. Ajánljuk még neked a narancsot, illetve az összes többi fanyar gyümölcsöt, mert ezek semlegesítik a szájüreg savasságát, ezzel meggátolva a fogszúvasodást.
2: Te próbáltál már ehhez hasonló lifehack-eket? Ha igen, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: Hajnali fény, az élet kékeg én veled, életképregényben élek én. A
1: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül.
0: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen.
1: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Fretli Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk velejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán. Például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás szerint a szorongás valamilyen vélt vagy valós veszélyhelyzetre adott reakció. Nem a helyzetek, hanem azok egyéni értékelése váltja ki a szorongást. Például egy állás elvesztése, mely egy valós veszélyhelyzet, ugyanolyan szorongást válthat ki, mint az állás elvesztésétől való félelem, mely meg egy vélt veszélyhelyzet.
1: Hasonlóképpen a hipohondriás beteg, aki valamilyen betegség esetleges kialakulása miatt aggódik, vélt veszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő, valós veszély, személy.
0: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lehet a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
1: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
0: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
1: Te tapasztaltál már ilyet?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és a buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97.5. All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásba vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mintakábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba. Ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg és lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség. Tehát, hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyisége ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és ezt mondjuk milyen helyzetbe. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabba a testtartásba áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni. Tehát, hogy van, akkor már, tehát, hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlen tudja megoldani az, akit ez érint. Tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nem, nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matek házira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm!
4: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz!

0: ide!
1: 97-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
2: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
1: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
2: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
1: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
2: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
1: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
2: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
3: 9, 2, 5, Táskarádió.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. 3 kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsó nemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint 3-szorosa az ugyanakkor a tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsónemű társott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakítottak ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna. 97.5 Táska Rádió.

0: 97-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Az alvajárás tényleg betegség? Egy genetikai adottság és az ehhez kapcsolódó stressz okozza az alvajárást. A gyerekek 15%-a, míg a felnőttek 4%-a tapasztalja inkább. Leggyakrabban a 8 és 15 között lévő korosztály észleli. Függ a ránk nehezedő nyomástól, amitől stresszes állapotba kerülhetünk, és ez kihatással van szervezetünkre is. Bár a kevesebb alvás, mint amennyire egy normál embernek szüksége van, közrejátszhat ennek kialakulásában. A mély alvás szabályozó gének zavarodnak össze. Azok az emberek hajlamosabbak rá, akiknek legalább az egyik szülője alvajáró, ha ez igaz, akkor akár háromszoros esélyük van, viszont ha mindkét szülő, olyankor a hétszeresére nő ez a faktor.
1: Tévhit, hogy az éjszakai vándorokat hagyni kell, miközben ténykednek teljesen öntudatlanul, ugyanis a mély álomfázisban járnak. Mindenképpen fel kell ébreszteni őket, mert ha nem, bajt okozhatnak másokra nézve és saját magukra egyaránt. Extrémebb dolgok történtek már egy egyszerű alvajárásból, akár csak egy nő, aki 50 kilométert vezetett. De volt olyan is, amikor egy 25 éves férfit találtak Brámában más lakásában, úgyhogy több száz métert gyalogolt. A fiatal állítása szerint nem emlékszik semmire a történtekből, csak annyit mondott, az apjával tévézett és elaludt, ám nem tudja, hogy került oda.
0: Ezért is nagyon veszélyes az érintettekre nézve, mindez elkerülhető, ha kellőképpen figyelünk a jelenségre. Megoldást erre is találhatunk. Becsukunk minden ajtót, ablakot, biztonsági rácsokat szerelünk a lépcsőhöz, zárak elhelyezésével már jobb környezetet tudunk biztosítani, így sokkal kedvezőbb helyzetet alakíthatunk ki. Egy négy generációs család génjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy az alvajáró családtagok mindegyikénél megtalálható egy hibás szakasz a 20-as kromoszómán. A Washingtoni Orvosi Egyetem munkatársainak tanulmánya a Neurology című szakfolyóiratban jelent meg, írja az egyik tudományos újság.
1: Krisztina Garnett és kutatócsoportja egy több nemzedékes családot vizsgált. Először a 12 éves lányt, Hannát, az egyik alvajárót. Elég sokszor az utcákon kötött ki, amíg békésen szunyókált, mert ebben az állapotban képtelen gondolkodni, ugyanis pihenő üzemmódban van ekkor az agya. A 22 családtagból 9-en alvajárók, ami azért nagy számnak számít. DNS-üket megvizsgálták, nyálmintát vettek mindenkitől, hogy megbizonyosodjanak a kutatók arról, hogy mi okozza ezt a helyzetet. Többek szerint betegség, viszont mások állítják, nem az. Hogyha van az alvajárással valami vicces sztoritok, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és Fónai Dorka. A Grand Canyonra sokan a Föld egyik leglátványosabb természeti képződményeként tekintenek. Bár az elmúlt 100 évben a geológusok úgy szólván minden négyzetméterét átvizsgálták, a függőleges falu völgy máig számtalan földtani rejtély tartogat az utókornak. Annál is inkább, mert aki pontosan fel tudja tárni a fejlődés történetét, az az egész észak-amerikai kontinens múltjának megismerése felé nagy lépést tesz.
1: A kutatók több mint egy évszázada igyekeznek megfejteni, hogy egy kis folyó miként tudott így mély völgyet válni magának. Ma új felfedezések új válaszok felé mutatnak. A kutatók közel kerültek ahhoz, hogy megértsék azokat az erőket, amelyek létrehozták a világ egyik természeti csodáját.
2: A Grand Canyon méretei olyan hatalmasak, hogy a képződményt még az űrből is látni. 440 km hosszú, közel 30 km széles és 1600 méter mély. Az első emberek évezredekkel ezelőtt jelentek meg ezen a tájon. A kanyon azóta félelemmel vegyes tisztelet tárgya, hogyan került ide és milyen titkokat rejtenek a falai. Sok amerikai őslakos számára ez szent vidék, és századok óta szakrális tisztelettel tekintenek a kanyonra. A kanyon egy nagyon spirituális és jelentős hely.
1: A kutatók számára a kanyon igazi kincs és rejtély. Megdöbbentő, mert körös körül minden lapos, és a kanyon peremétől még 30-40 méterre is azt hiheti az ember, hogy milyen unalmas ez a táj. Ha viszont teszünk még néhány lépést, és lenézünk a szakadékba, hirtelen kitárul előttünk az egész gigantikus völgy.
0: A kanyon falait alkotó kőzetrétegek több milliárd év alatt jöttek létre. Minél mélyebbre ereszkedünk, annál messzebb jutunk vissza a múltba. A legfiatalabb kőzetek vannak felül, és a legősibbek a völgytalpnál. Mintha csak a feje tetején állna a Grand Canyon. Felül fosszíliák egy ősi tengerből, alul pedig egy régi hegylánc maradványai.
2: A Grand Canyon régiója most már magas azon tenger szintje felett volt, de ebben az időben még megszakítatlan fennsíkot alkotott, a kanyon még nem létezett. Létrejöttéhez egy másik természeti erőre volt szükség, az erózióra. Már a terület megemelkedése idején egy folyó kanyargott át a síkságon, elkezdett bevágni medrét az alapkőzetbe. A Colorado fennsík megemelkedésével a folyó fokozatosan bevágódott, és szó szerint ketté vágta a térszint.
1: 70 millió évvel ezelőtt eső és olvadékvíz folyt a Mogollón magasföldről a leendő Colorado fennsíkra. A vízfolyás lassan elkezdett bevágódni a plató felszínébe. A plató anyagát tehát az erózió bontotta meg, s a nyomozás következő lépése a kanyont kialakító ősfolyó megtalálása. Néhány régi folyómeder ma is látszik, de ezek több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
0: A folyó által szállított kavicsok meglehetősen beszédesek. Ezeknek folyómederbeli fekvési iránya elárulja a víz egykori folyási irányát. A folyó a kavicsok egymásra halmozásával maradandó nyomot hagyott hátra saját folyási irányáról. Ez erős bizonyíték arra, hogy a folyók észak-kelet felé folytak, ellentétes irányba, mint ma. De a víz nem csak hogy ellentétes irányba, de másik kanyonba is folyt, délre a Grand Canyon nyugati szakaszától 6 kilométerre. A régi meder ma üres. Vajon mi történhetett?
1: Az egykor vízszintesen fekvő kőzetrétegek most már majdnem függőlegesek. A régió megdőlt, majd megsüllyedt.
2: Amikor a hóalapaik ősei körülbelül 7000 évvel ezelőtt megérkeztek a Grand Canyonba, a Colorado folyót az élet egyik legfontosabb forrásaként tisztelték. Itt minden élet a folyóban gyökerezik. A kanyon számunkra olyan dolog, amelynek megőrzéséért a hóalapaik ősei keményen harcoltak, mert tisztában voltak a fontosságával. Azt szeretnék, ha továbbra is fenntarthatnák természetes állapotát és természetes szépségét.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeretben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötétség kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja átszázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri átszázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Csepke és Pajor Natália, VP a cserkészet alapítója. 1857. február 22. London. Itt és ekkor született Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell, a cserkészet alapítója, becézve BP.
1: BP már fiatalon is életre kész volt. Négy bátyával túrázott és hajóutakat tettek meg. Tanult a Carthouse intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. huszárezrednél. Ez volt az a lovas osztag, ahová beosztották, és ami épp Indiában állomásozott.
0: 1883-ban alig 26 évesen már százados. 1884-ben Afrikában Zulu földet térképezi, utána Málta kormányzójának szánsegéde és örnagya lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az Aszné törzs földjén. Felderítő tapasztalatait az Astu Scouting segédkönyv a Felderítőknek című munkájában teszi közzé.
1: 1899-ben Dél-Afrikában háború dúlt, amiben BP is részt vett. Mafeking város védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két zászlóhaj fölött parancsnokol. 1250 fegyveressel védi a dél-afrikai, angolok számára kulcsfontosságú kis települést. 217 napon át mindaddig, míg 1900. május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok.
0: Ezek után visszatér Angliába, ahol észreveszi, hogy könyvét, a segédkönyv Felderítőknek, leginkább a fiatalok olvassák. Ez ösztönzi arra, hogy elkezdjen anyagot gyűjteni az új könyvébe, a Scouting for Boys-ba. 1907 nyarán megtartja az első cserkésztábort a Brown Sea-nél, amin körülbelül 20 fiú vett részt. 1908-ban sikeresen megjelent az új könyve, a Scouting for Boys, azaz cserkészet fiúknak.
1: 1912-ben összeházasodik Olive-val, emellett december 28-án megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Viszont 1948-ban, április 8-án betiltották, ami szerencsésen 1989-ben újra engedélyeztek. Eközben 1928-ban megalakult a Cserkész Lányvilágszövetség. A cserkészek 4 évente tudnak találkozni külföldi társaikkal egy bizonyos cserkész dzsamborin. A világ első cserkész dzsamboriét 1920-ban Londonban tartották meg. 1933-ban a 4. cserkész dzsamborit itt Gödöllőn, vagyis Magyarországon tartották meg.
0: A cserkész foglalkozások a mai napig tartanak. Minden korosztály szívesen látnak lányokat, fiúkat is egyaránt. Alapelvük az elfogadás. Foglalkozásokon terjesztik ismereteiket, kézügyességüket. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak szintén érdekel, akkor nézz utána a www.cserkész.hu weboldalon.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Atina. Most megosztunk veled egy gólyakisokost, azaz 5 plusz 1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen nem muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
2: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál kettes, a másiknál ötös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
0: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintásra legyél a tökéletes órarendtől.
1: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lépj be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amit lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
2: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TU nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal, és neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
0: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan élt túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgaidőszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől. Y'all ready?

0: 97.7 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Durján Boglárka, Török Marcell, Óvári Ambrus, Szép Laki Emma, Csókás Dávid és Porkoláb Boldizsár.
1: Most bemutatjuk Logbalog Pétert, aki már 4 évesen szórakoztatta az utcájában lakókat a saját rádió műsorával. A Táska Rádióból indult, dolgozott a Lánchíd Rádióban, de láthattátok az M2 gyerek műsorában is. Az álma az volt, hogy bekerüljön az SZF-re, 4-szer próbálkozott, sikertelenül, de Peti nem adta fel. 5-5-szörre sikerült. Jelenleg filmrendezőnek tanul az egyetemen.
2: Mind dolgozol jelenleg?
3: Most az SZF-én, Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulok filmrendezést. Ez volt az első tanévem, és várhatóan 2024-ben fogok végezni.
4: Mi tetszik most legjobban az egyetemben?
3: Nem volt olyan nap, hogy ne lett volna kedvem bemenni. Ugyanazt élem át, mint annak idején itt a rádióban, hogy bemegyek, és jó szívvel megyek be, szeretem az embereket, akik ott vannak, minden nap valami izgalmasat csinálunk, amikor órák vannak, akkor az órákon ülünk, és az órák jók, érdekesek és izgalmasak. A mi egyetemünkön csak egyet nem szeretünk, de a többi 14 tantárgyat azt szeretjük. Úgyhogy ezt szeretem benne, és remélem, hogy ez még így is marad.
5: Mi az álommelód?
3: Nehéz kérdés ez, mert minden alakul át. A médiára célzok most pontosan, hogy teljesen átalakulnak a fogyasztási szokások, hogy mi lesz a tévé, rádió, meg a film sorsa, azt még nem tudjuk. Tehát ugye minden költözik át az online platformra, ami pedig már online jelenik meg, az nem lehet teljesen olyan, mint mondjuk a rádióban vagy a tévében volt. Mások a szokások, másképp hallgatják az emberek. És egyébként a filmre is igaz ez valamilyen szinten, mert nyilván sokáig fognak filmek készülni, nagyon sok film fog még készülni. Úgy néz ki, hogy a következő évek azok a minisorozatokról fognak szólni, hogy most a társadalom a sorozat függő lett, és ennek a film issza meg a levét. Azért nehéz ez a kérdés, mert nem tudom megmondani neked azt, hogy pár év múlva, amikor én végzek, vagy amikor én majd 30 éves leszek, meg 40 éves leszek, meg 50, akkor hogy fog ez az egész kinézni? Lesz-e még olyan, hogy rádió? Lesz-e még olyan, hogy tévé? Lesznek-e még mozik, ahol 2 óra hosszú filmeket lehet megnézni?
6: Mi motivált téged, hogy annyiszer jelentkezz az egyetemre?
3: Egyrészt a makacságom, szóval, hogy már egy kicsit a büszkeségemet is piszkált ez a dolog, hogy ennyiszer kihajítottak, akkor nehogy már annyira alkalmatlan nem lehetek, és akkor volt is olyan tanár, akinek megmondtam, hogy már pedig addig jövök, amíg föl nem vesznek. Meg a másik az, hogy én úgy voltam vele, hogy ha már elmegyek egy egyetemre, és rászánok legalább 3 évet, akkor azt hasznosan szeretném tölteni. Ne csak a papírért csináljam, hanem akkor az tényleg teljen is úgy az a 3 év, hogy érdemi dolgokat csinálunk, és az SFE nagyon kevés egyetemek egyike, ami egy gyakorlatias egyetem, tehát alig van ilyen elméleti meg magolós része, hanem javarészt inkább arról szól, hogy dolgokat kell csinálnunk, alkotnunk, forgatnunk, történeteket kitalálni. A tanórák nagy része is olyan, hogy beszélgetős, érvelős, ellenérvelős, tehát alig van olyan tantárgyunk, ahol így leadnak egy anyagot, és ezt meg kell tanulni.
0: Mik a terveid a következő pár évre?
3: Következő 2 évre biztosan az, hogy az egyetemet befejezem. Utána hol kötök ki, hogy most rádiózni fogok újra, vagy visszamegyek a tévébe, vagy esetleg belevágok a filmezésbe, mert most ugye én játékfilmrendezőnek tanulok. Az lenne elvileg a jó út, hogyha ezután filmezni kezdenék, de Magyarországon azért nagyon nehéz ebben elhelyezkedni, mert pénzt szerezni filmekre, meg pozíciókat, azt azért ki kell járni azt az utat, és én filmezésben még nem dolgoztam, úgyhogy ez nekem egy új vonal. Mindenképp a média vonalon szeretnék tovább menni, de még nem tudom, hogy annak pontosan melyik szegmensébe, de remélem, hogy a filmezésben is kipróbálhatom magam, ha már egyszer diplomás filmrendező leszek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. októberásején született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe. 97.5 All the time. Táskorán.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásonnak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is, így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogató kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 ezer eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Christian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tá.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Erős Regő és Schuller Vivi. Elhoztunk neked elképesztő tényeket az emberi testről.
1: Azt gondolnánk, hogy a biológia órák és a saját tapasztalatok alapján alaposan megismertük már a testünket. Ám vannak olyan meglepő dolgok, amelyeket talán még te sem tudsz.
2: Az első például, hogy a gyomorban termelődő emésztősav elég erős ahhoz, hogy lebontsa akár a cinket is. Szerencsénkre a gyomor falának sejtjei olyan gyorsan megújulnak, hogy a savak számára nem áll rendelkezésre elegendő idő ahhoz, hogy feloldják azt.
0: A második elképesztő tényünk, hogy a tüdők több mint 300 ezer millió kapillárist, kisebb véreret tartalmaznak. Ha ezeket hosszában egymás mellé fektetnénk, kiterjedésük elérni a 2400 kilométert.
1: Gondoltad volna, hogy az emberi csonthasúly megtartásáról van szó, olyan erős, mint a gránit?
2: Arról sem sokan tudnak, hogy minden egyes kéz és lábujjköröm 6 hónap alatt nő ki a végétől a hegyéig.
0: Hetedik tényünk, hogy mi alatt alszol, mintegy 8 mm-t növekszel. Másnap visszazsugorodsz korábbi magasságodra. Ennek oka, hogy a porckorongok állás és ülés közben a gravitációs erő hatására, szivacs módjára összenyomódnak.
1: Egy átlagos nyugati ember élete során 50 tonna ételt fogyaszt el, és 50 ezer liter folyadékot iszik meg.
2: Tudtad-e, hogy a szem koncentráló izmai naponta mintegy 100 ezerszer mozdulnak meg? Ahhoz, hogy a lábaid ugyanezt végrehajtsák, minden nap 80 kilométert kéne sétálnod.
0: 11. tényünk, hogy egy átlagos test 30 perc alatt elegendő hőt ad le ahhoz, hogy közel 2 liter vizet felforraljon.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy egyetlen vérlemezke 60 másodperc alatt körbejárja az egész testet.
2: Utolsó elképesztő tényünk pedig az emberi testről, hogy a minket érő összes információ körülbelül 90%-a a szemünkhöz jut el, alapvetően vizuális teremtményekké téve minket.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97. Táska Rádió.

0: Szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek, sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunkká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is élhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem farktolaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfaj a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódos fajtat, ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részek papagájokat. Októberben találkozhattak velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába. Már a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Howard of Infigam középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerica Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bugs cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba. Még ebben az évben szintén játszott az Anna is a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a Bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festeni a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla? Írjátok meg nekünk Viberen.

0: A szerelem. 9-től Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A széndioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen. 97.

0: Megnyitott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az Arak, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát-bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről tényleg. Én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek elérjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogom, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozást az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.

0: hátra, itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa kampus 3096 nap című könyvéből.
2: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás napja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolta el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
1: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű. Az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
2: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívózni a garázsban, amit természetesen Priklopír felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
1: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája, műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
2: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a harmadik könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél ezerszer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számíthat.
3: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsó nemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakította ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
1: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 9, 7, 5, Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Ronald és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is meglőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlánt fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsra ragadozó 80 km/órával is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatban maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak, alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartanék. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek.
2: 95. Táska Rádió. Te is beleférsz.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

Az elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is eljött.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kammerschlager listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Diadjabel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 97.5-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rá mosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.

0: 97 a Társki Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első, a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt elő hívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.
2: 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes frontembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakma is szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban, azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni, ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk, énekeltem az általános iskolában a kórusban, ott szólót is énekeltem, tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok, de az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg amikor apukám elvitt az első céllövöldébe. Na, hát és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkertfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem értek el. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queent fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queent játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, mert zenélni akarunk, Queent játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan elég sikeresek lettünk, ezt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni, és akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolája, és akkor én erre elmentem, még a külker utolsó hónapjaiban ez a dolog elindult, tehát mielőtt lediplomáztam volna, én már jártam egy újságíró iskolába, és az meg nagyon tetszett, és akkor lediplomáztam, akkor nem bankban kezdtem el dolgozni, hanem az egyik tévénél. Akkor még nem volt olyan sok tévé, mert akkor még csak 24 évvel ezelőtt voltunk, akkor még csak egy nagy tévé volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott dolgoztam. Y'all ready?

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Tereki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan, igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy ne adj Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolában és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk. Tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor a fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok, hála a jó égnek.

0: Mindig azt mondják a családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli azt a gyereket. Nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négy fős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutya az be lehet nyúlni, abba az egy kertetben nem. Szerintetek hova akar be?

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a Kutatók Éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A Kutatók Éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók Éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította a Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

hét a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jázmi és Csikrézi. Most arról fogunk beszélni, hogy luxus hotel nyílt aranyhalaknak, és arról, hogy a mesterséges intelligencia megírta a saját felmondó levelét. De mindezek előtt érkezzen Kessa és a Gabriela.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mesterséges intelligencia, ami megírta a saját felmondó levelét. Egy britek cégnél ugyanis kísérleti jelleggel bevezettek egy EMI asszisztenst, hogy optimizálja a belső folyamatokat. A szoftver 2 hét elemzés után küldött egy hivatalos e-mailt a vezetőségnek, amelyben közölte, hogy a HR osztály működése és a céges meetingek struktúrája annyira logikátlan és kaotikus, hogy ő ebben a környezetben nem hajlandó tovább dolgozni és felmond.
1: Tehát, hogy ez szerintem egy elég jó visszajelzés a cégnek, hogy...
2: Tehát, hogy még a mesterséges intelligencia
1: igen,
2: is menekül.
1: Még csak azt sem mondhatják, hogy mondjuk nem tudom, egy ott dolgozó ember ilyen riálós, vagy semmi se jó neki, vagy ilyesmi. Nem, az EMI felmondott. Az AI felmondott. Közölte, hogy hát...
2: kaotikus neki.
1: Katyán, csináljátok a dolgaitokat, én ebből nem kérek az amzépem.
0: Hát mondjuk meg is értem. Én sem tudok úgy dolgozni, hogy ilyen rendszertelen az egész. Például hát
1: de azért ez tényleg szerintem egy olyan visszajelzés, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
0: De szerintetek ezek után változtatott a cég?
2: Biztos, hogy nem.
1: Hát miért nem?
0: Jó, mondjuk attól függ ki a vezető. Meg így, hogy kiderült ez az egész.
1: Igen, attól függ. Tehát, hogy egyébként szerintem... hír lett belőle, tehát ezek után meg már...
0: Fura lenne.
1: Kicsit muszáj lenne nekik változtatni, mert akkor jön a következő hír, hogy miután az AI is megmondta, hogy rosszul csinálják a dolgokat, úgy döntöttek, hogy hát őket ez nem érdekli, mert csak az AI, vagy nem tudom én. De ugye ez az ő kísérletük volt, hogy vagy egy kísérleti jelleggel
0: igen, szóval ez nem az, hogy erőltetve ez az egész, vagy hogy bármilyen
1: ez ők találták ki maguknak, hogy egy kísérlet, úgyhogy én azt gondolom,
0: amúgy
1: hogy
0: akkor... Amúgy elég jól sikerült, és máshol is be lehetne vezetni ezeket.
1: Igen, tehát, hogy én azt gondolom...
2: A felmondó AI-okat.
0: Már hát, nem az, hanem, hogy...
1: Ugye nem az volt a kísérlet, hogy majd föl fog mondani, és akkor mi lesz rá a reakció, vagy nem tudom. Csak felmondott végül, úgyhogy...
0: Igen, hogy így elemezze a dolgokat például, mert azért az ott dolgozó embereknek se hisz mindig a főnök, szóval, hogy...
1: Igen, tehát, hogy gondolom, lehet, hogy ezt úgy gondolták a kísérletet, hogy működne, és akkor élesbe bevezetik, de ehelyett kaptak egy elég erős visszajelzést, és szerintem ez is egy hasznos tudás a kísérletből, szóval én helyükbe élnék a lehetőséggel, és felhasználnám, amit megtanultam ebből.
0: Igen, szóval így változtatást érhetnének el, mert tényleg rendszertelenül nem lehet dolgozni, főleg nem egy nagy cégnél.
1: Igen.
0: Szóval, úgy, hogy akkor elvészik minden lap, elvesz meg konkrétan
2: amúgy csak én nem vagyok meglepődve, ez megint a briteknél történt?
3: A brit tudósok?
2: Igen, a brit tudósok.
1: Brit cég.
0: Hát a következő hírunk is a britekkel kapcsolatos lesz, viszont

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Luxus hotel nyílt aranyhalaknak. Az Egyesült Királyságbeli startup alapított egy olyan panziót, ahová a nyaralni induló gazdik adhatják be a kedvenc aranyhalukat. A halak egyedi szűrt vízű designer akváriumokban laknak, napi szinten kapnak organikus prémium tápokat, sőt, komoly zene szól nekik, hogy ne stresszeljenek a gazdi hiánya miatt. A szolgáltatás ára betegszik egy emberi wellness hétvégével. Ez aztán nagyon beteg.
1: Amint, okay.
2: Ide költözhetek?
0: Szeretnél egyébként egy aranyhal lenni? Amúgy?
1: Igen.
0: Nem, mondjuk nem.
1: Egyébként elég jó dolguk lehet. Az aranyhalaknak annyira híresen nincsen memóriájuk, hogy hiányoznának a gazdjuk. Nem tudom, lehet, hogyha jó pár évig ott
2: ki
1: vagy valaki.
2: Ki nem tudja
1: valaki,
2: az aranyhalát? Amint azt nem neki tudom. Beleszorsz, hogy oda kaját, azzal ő el van 5 napig.
1: Nem. Hát volt már aranyhalad?
0: Vagy bármilyen halad?
2: Volt már.
0: És igen, úgy hagytátok az, hogy beleszortod a kaját neki? Hát elmentetek egy 10 napos nyaralásra?
2: De sem mentünk el 10 napra.
0: De ezek elmennek, ezek az emberek, gondolom én.
1: Igen, szerintem.
0: Vagy mondjuk két hétnyi kaját azért az durva lenne beleszorni.
1: Szegény, belefullad a kajába.
0: Húj.
1: Húj, egyszer annyit zabálhatnék.
0: Meg nem is azt mondom, érted, a vízbe így megduzzad a kaja, a halkaja.
1: Nem tudom.
0: Van olyan.
1: Nekem még nem volt aranyhalom, úgyhogy ezt akkor mondjátok meg ti.
0: Nekünk aranyhal szakértő. Aranyhalunk volt igazából, hanem csak halaink.
1: De akkor nektek voltak halaitok.
2: Már milyen színű
0: nagyon
2: hal volt?
0: Sok. Hát volt piros is.
1: Akkor piros hal volt. Jó, de az aranyhal.
0: A Janka színekről nevezi el a halakat.
2: Aranyhal most.
0: És az aranyhal, annak amúgy mi volt a neve, Janka?
2: Nem tudom, térre kaptuk, mert az összes többi hal az meghalt.
1: Ó.
2: Télen kihaltak, a szomszédunknak volt egy ilyen medet.

0: Melyik világot akart látni, ilyen szuicid hajlamú volt szegény, és kiugrott.
1: Ó.
2: Kiugrott?
0: Igen, tehát kiugrott a tóból.
1: Amúgy a halak azok nagyon, hát nagyon buta állatok.
0: Gondolom, biztos van okos is, de...
1: Na minden. De amúgy nagyon aranyos. Én kisgyerekként imádtam nézni, ahogy így úszkálnak, és így elvannak. És így csak úsznak. És nem gondolkodnak semmin. Tudjátok, megvan a Némóba is a Szenilla.
0: Igen.
1: Tehát olyanok a halak.
2: Csinálják már meg akkor úgy azt az aranyhali hotelt, hogy akkor közben oda bevessenek a gyerekek, és nézhessék.
1: Egyszerűen de amúgy remélem, hogy segítene az, hogy komoly zenét hallgatnak például. Mármint, hogy
0: de hát nem tudhatod. De volt olyan kísérlet is, olyan kísérlet is volt, hogy a növényekkel hallgatottak klasszikus zenét, hogy hogy reagálnak, és valami eredménye lett a kísérletnek. Tehát, hogy nem
1: itt
0: tudom, bármi lehet.
1: Egy ilyen kísérlet.
0: Igen, azért elég erős. Meg én azon
2: halakat akarsz látni
0: okay, a iskolánkban? Tudjátok, mire gondoltam?
1: Igen. Hogyan... Amúgy nagyon megnyugtató állatok a halak.
0: Én tudjátok, mire gondoltam? Akiknek oda beviszik a halakat. Az összes hal ott van külön-külön, vagy megjelölik őket valahogy, vagy
2: nem az összes aranyhal ugyanúgy néz ki.
0: Igen, tehát hogy különíted?
1: Hát egyedi szűrtvízű designer akváriumokba laknak. Szóval külön
0: laknak. Ja, tehát akkor külön vannak, jó, oké.
1: Igen.
2: És nem, most már tényleg aranyhal akarok lenni.
0: És véletlenül, hogyha
2: rossz... Egy lenne szobám is.
0: Igen. Igen. És hogyha rosszra kezdbe rakják be véletlenül a kis akváriumát, akkor összekeverik az aranyhalakat, és szerintetek észrevenné bárki?
2: Soha. Szerintem nem.
1: Szerintem igen, mert azért máshogyan néznek ki.
2: Ahogy is. Aranyhal. Arany. Nem. Hogy néznek ki máshogy? Nem más az arcuk, meg semmi. De. Ugyanúgy néznek ki a halak.
1: De van például az uszonyában egy kis tépés, vagy valami.
0: Igen, Némó ilyen sánta hal volt.
1: Na látod. Nem hasonlított nagyon az apjára. Kisebb
2: volt.
0: Mert gyerek volt. Jó, egyébként gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki, mint az apja, csak gyerek volt, és
1: tudom,
0: iszé kis szakadt úszonyú.
1: Ti befizetnétek a halat

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkor a tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakítottak ki áttelepített eszközökből a Városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza Művelődési Háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a Rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jászmér és Csikrézi. Egy macska véletlenül 10 000 eurós számlát csinált, és létezik egy falu, ahol betiltották a hétfői rossz kedvet. Már is hozunk egy számot, hogy segítsen a törvények betartására, érkezzen el a Langley-től a Choose in Texas.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A falu, ahol betiltották a hétfői rossz kedvet. Egy dél-amerikai kis település polgármestere megelégelte, hogy a lakosok hétfő reggelente zombiként morcosan sétálnak az utcán. Rendeletbe adta a mosoly hétfőt, aki hétfő reggel 8 és dél 12 között bizonyíthatóan látványosan duzzog, vagy nem köszön előre a szomszédnak, azt közmunkára kötelezhetik. A helyiek szerint a hangulat azóta sokkal jobb, vagy legalábbis mindenki nagyon profin színészkedik.
1: Ez amúgy nem valaki jó, hogyha... mondaná, hogy mosolyogjak hétfőn, akkor pofán várnám.
2: Ha valaki bármikor azt mondaná, hogy mosolyogj, amikor rossz kedvem van, akkor nyakom csapnám.
0: Hát ez az, hogy nem jó erőltetni az érzelmeket más emberekre.
2: Igen, meg most...
0: Szerintem nem boldogak ezek az emberek.
1: Hát csak még dühösebb lennék.
2: Igen, épp ez az,
1: hogy... Mi azt mondja, hogy az érzelmeimet is irányítani akarják.
2: Igen, de ez a, érted, rossz kedvem van, gatyán érzem magamat, és így, jaj, mosolyog már!
0: Hát nem, köszi.
2: Nem. Meg tudod, miért nem mosolyog az arcom? Megvan az oka, mert úgy érzem magamat, hogy rosszul érzem magamat. És akkor nem fogok mosolyogni.
0: Meg a fáradt vagy reggel, érted? Most nem azért, mert rossz kedved van, hanem lehetsz fáradt is.
2: Igen, meg hogy lehet ez az ilyen resting face-ed, az ilyen kis alaparcod,
0: nekem is az a pihenő arcom.
2: Ilyen semmilyen.
0: Amúgy és borzasztó, ezt már több embertől megkaptam, hogy olyan a pihenő arcom, mint hogyha ilyen gonosz lennék, pedig amúgy nem vagyok gonosz. Viszont ez nem jó, hogy tényleg így rá akarja erőszakolni a polgármester a többiekre, hogy mosolyogjál. Alapból nem jó erőltetni az érzelmeket, főleg nem a mosolygást.
1: Igen, mert hanem őszinte, akkor... nem hétfőn.
2: Meg ez olyan, hogy tehát, hogy oké, akkor mosolyognod kell, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy boldog leszel, csak mosolyogsz. Bár ugye
0: ez
2: van egy ilyen valamilyen teória, vagy nem tudom, vagy hogy ilyen kísérlet, hogy elvileg, hogyha direkt megpróbálsz mosolyogni, akkor az a hangulatodat is így növeli, és akkor ilyen...
0: Nem,
1: az inkább vicsorgás szerintem.
0: Hogy, hát ez attól, olyan, amikor attól a képeken kötelező.
2: Attól nem lesz vicsorgás, hogy nem őszintén mosolyogsz, csak hogy elvileg attól az agyad is nem tudom, olyan hormonokat termel, és boldogodnak érzed magad, de én ha szomorú vagyok és mosolyogok, attól nem.
0: Én képeken is, én nem tudok ilyen beállított mosolyt csinálni, mert nekem nem jó az ilyen beállított mosoly, mert olyan műnek annyira látszik, hogy mű mosoly, hogy nem valódi.
2: Én direkt azt szoktam csinálni, hogy próbálok, amikor tehát, hogy na szóval, amikor fotóznak, akkor próbálok valami boldogra, vagy nem is inkább boldogra, hanem inkább ilyen valami viccesre gondolni, amin elnevetném magamat.
0: Jó, ez mondjuk jó.
2: Vagy

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A macska, amelyik véletlenül 10 000 eurós számlát csinált. Egy német házaspár arra ébredt, hogy a macskájuk éjszaka a laptopjuk billentyűzetén sétálgatott. Önmagában ez nem hír, csak hogy a gazdi nyitva hagyott egy online aukciós oldalt, a cica pedig a mancsaival sikeresen leütött és megnyert egy ritka, antik francia tölgyfa szekrényt. A házaspár most jogászokkal próbálja bizonyítani, hogy nem ők, hanem egy 4 lábú volt a vásárló. Ez amúgy azért elég durva.
1: Ez amúgy velem is meg szokott történni, mert mint mindig, amikor mondjuk otthon...
2: Szafire aukción szekrényt vásár?
1: Nem,
2: vásárol.
1: Hanem Szafire rásétál a billentyűzetre, és ő úgy dönt, hogy ő ott akar lefeküdni. Mondta billentyűzetben, és arrébb rakom, és mindig visszamegy. És mindig lerakom, hogy ó, ez nem tesz jót a gépnek, aztán már megírt 3 üzenetet, bejelölt ezt, azt, rákeresett erre, arra, általában ugye a dokumentumot szoktam megnyitni, na ott mindig ilyenkor ilyen ilyenek vannak utána.
0: Tök jó keresési előzményeid lehetnek amúgy.
1: Nagyon.
0: Egyszer megnézném így Jankának a keresési előzményeit, és csak annyit látok, hogy...
2: Igen.
1: Az alatt meg hogy kell megölni valakit, mert író vagyok, szóval...
0: Ja,
2: hát... Érdekes, igen.
0: Igen, szóval, hogy így elmegy egy betörő a Janka házába, nem tudom miért, de meg akarja ellopja a laptopot, és megnézi a keresési előzményeket, és hogyan ölj meg valakit.
2: És akkor visszaúszan, és inkább visszateszi, amit elég biztos.
0: Inkább igen, kicsit se nézze pszichopatának.
1: Jó, de mondjuk az írók átka szerintem.
0: Jó, igen, de a macskáknál, aki macska tulaj, az így előfordul. Szóval, hogy amúgy igen, nem tudom, milyen bakik vannak általános. Még, mert nekem csak volt egy ideig macskám, de sajnos elszökött. No. És hát úgy volt, hogy mentett macska volt, szóval alapból is szegény ilyen eléggé rossz állapotban volt, és nálunk volt egy kicsit viszont elszökött, de visszaszökött aki gondozta előtte. Szóval amúgy jól van meg minden, csak hát volt egy tesója, aztán a tesóját már nem tudtuk elhozni, meg én is allergiás lettem rá, mint kiderült. És megfürdetni meg nem szabadott, ugye, mert annyira nagy rettegésben volt a macska, hogy konkrétan az első 2 nap reszketett. Hogy semmivel nem tudtad előcsalni. Aztán én meg prüszköltem is, szóval amúgy fenomenális volt ez a macskatartás. Azóta nincs is macskánk, meg nem
2: azóta
0: is lesz.
2: Kutyák vannak.
0: Azóta kutyáink vannak. Hát meg amúgy én is inkább ilyen kutyapárti vagyok. Nem azt mondom, hogy nem szeretem a macskákat, csak azért melós állatok. Inkább kutya, igen.
2: Meg azért az allergia az nem sokat segít.
0: Kicsit hűségesebbek a kutyák amúgy, mint a macskák. De Janka, nem tudom, hogy ez hogy van, mert te macskás vagy.
1: Igen, de mondjuk...
2: Te kutyátok is van, nem?
1: Igen.
0: Na, akkor Janka be tud erről számolni.
2: Janka ilyen állatbarát.
1: Nagyon, az igazol az anyukámé, az összes.
2: Hát a macska nem azért.
1: Na jó, a macskát az nekem kell gondoznom. Macska. Meg az egyik kutya is az én nevemben van.
2: Ó.
0: De amúgy jó. Állatokat mindig jó tartani szerintem, mert amúgy meg feldobják így a lelki világodat. Szóval, hogyha én is rossz kedvem van, így kimegyek a kutyákhoz, telenyalják az arcomat, amit amúgy kifejezett nem szeretek, de telenyalják az arcomat, utána meg tiszta szőr leszek. De amúgy meg jó, mert feldobnak, de hogy így. Hát nem bentiek. Mert nekünk ugye Goldenünk van, hát az bentre.
2: Ők
0: minden
2: bentik.
0: Nap takaríthatnék, annyi
2: szétre,
0: időm meg nincs.
2: Szétre rágnának valószínűleg mindent is.
0: Amúgy nem. Nem rágnak, meg amikor kicsik voltak, bám voltak, ugye? Mert akkor még nem szabadott kivinni őket. És amúgy nem rágtak. Jó, összepisíltek mindent, hát kicsik voltak, nyilván,
2: hát igen,
0: de...
2: Mi most nincsen éppen kutyánk, se apánál, se anyánál, pedig mindkettőjük, hogy vagy, de jó lenne, úgy hiányolják, de anya egyik ilyen kollega barátnőjének, a kolléganők is, meg barátnők is, nekik a kutyájukra szoktunk vigyázni, hogyha esetleg utaznak, vagy ilyesmi, és ő annyira cuki, ő ilyen kinti és benti is olyan kutya, és hát én megleltem a lelki békémet azzal a kutyával, ott az ölembecsi csúcsamú, nagyon kis cuki.
0: Igen, hát mindenkinek ajánlom, hogy legyen valamilyen kis házi állata, azonban most hallgassuk meg Dave & Terms közösét, a Rain Dance-et. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna-medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy Homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Christian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

95 rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Balivélő, Csikrézi és Kovács Jászmin. Ma arról fogunk beszélni, hogy ellopták a világ legdrágább sajtját, és arról, hogy egy új Guinness rekord történt, egy férfi egy évig csak tésztát evett. Már is hozzuk a részleteket, de előtte hallgassátok meg Olivia Rodrigótól a Drop Dead-et itt a 97.5-ön.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Elhoztunk nektek egy új Guinness rekordot, egy férfit, aki csak tésztát evett egy teljes évig. Természetesen ilyen hát különböző tésztaféléket, meg ilyen változatos szószokat, de az a legdurvább, hogy ugye 365 napon keresztül csak ezeket ette, és orvosi vizsgálatok után a koleszterin szintje és a vérnyomása normális maradt, és még fogyott is pár kilót.
1: Micsoda, komolyan. De úgy evett többféle tésztát, hogy mondjuk ilyen rizstésztát is, meg ilyeneket is, vagy csak
0: búzából? Azt írja, hogy csak tésztaféléket evett.
2: Tehát azt nem mondja, hogy milyen féléket.
1: Igen, mert ugye attól...

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvániai Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó Faraday kalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív- és légzőmozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csíp előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterre lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pölö meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból, és a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as, színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvízzel jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakori például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is, és ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet, ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozár Ilenke, Elbert, Brigitta és Farkas Réti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
1: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett a bajuk. A következő pedig az, hogy megölelik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
2: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
0: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
1: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az orrán származó váladékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
2: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak WC-t. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
0: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Még ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet, a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
1: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
2: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
0: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
1: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával.
3: 9, 7, 5. Táska Rádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kóborállatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne, így meg szokta kijedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 32 06 53 72, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kiélelt a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntit a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél azt tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdri kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne, hát te... És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, de haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára, arra nincs, de a mikrocsip adatokban szerep. Szóval nem fogjátok elhinni, az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek, mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik, a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol. mert ugye szintén találtam egy kutyát történetbe, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik-e esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba.
5: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már-már szürreálisan szép. A mesébe illő gletszertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersteg településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában, és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámaian csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia da Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia da Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy párnapos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.
3: 97.5 All the time. Táskodás.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsó nemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az Elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkor a tömegű tehintejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pence of Publishers közleménye szerint az állat a Gangaihtis indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Gangaihtis indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakítottak ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-tót István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holle anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják, de az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap. Ez

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Azt sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, amiután még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Csereki Almira. Most a Maroon 5-ről és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai pop-rock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később bandatagjait, Jess Carmichael-t és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Cool magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient rock kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentora a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégis csak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Innen vannak a legjobb zenéim.
5: 95 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméliateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás. Ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Megkérdeztük,

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfog elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: A tezenét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Különlegesek az adások.
4: Nagy királyok vagytok, csak így tovább.
3: Mert itt mennek a legjobb zenék.
5: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is benne.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Utas Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottója az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. A sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál lent vagy Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtok fel a japánok.
1: Mind tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája a következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak. Szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. London nem annyira népszerű, de gyönyörű látnivalói. Az első a Regent's csatorna. A közel 14 kilométeres Regent's kanál távol esik a legfontosabb turista célpontoktól, és a rengeteg látnivaló mellett igen kevés embernek maradt ideje felfedezni az érdekes és hangulatos vízi világot. A 19. században létrehozott mesterséges csatorna leglátványosabb része a Little Venice, Kis Velence, de akár még szakaszán bandukolunk, szemügyre vehetjük a lakóhajók körüli izgalmas életet és az igen változatos partmenti környezetet.
1: Majd az Isten saját szeméttelepe. Természetesen nem démonok, vagy nem is tudom, mi lehet Isten szemete van benne, hanem több ezer színes neon és villanykörte reklám. Ez a nyilvános galéria zsúfolásig tele van a legeredetibb és legszokatlanabb megvilágított műalkotásokkal, és Chris Bracey egy művész indította el, aki híressé vált,

0: művészek számára, akik London központjában mutathatják be munkáikat. Míg az utcai művészet általában illegális Londonban. A League Street Tunnel egyike a néhány legális graffiti falnak a városban, és a legnagyobb 300 méter hosszú. A művészet az alagútban élénk, és nyilvánvaló, hogy sok művész rendkívül tehetséges. A legmenőbb az, hogy az alagút folyamatosan változik, és nem szokatlan, hogy az ember éppen dolgozik egy darabon, miközben valaki áthalad.
1: Az utolsó a rejtett londoni túrák. Ezek nem a felszínen és nem is a levegőben vannak, hanem a föld mélyén. Hogy úgy hogy lehet látni Londont, azt nem tudom, de bizonyára nagyon szép alagútjaik is vannak. Eddig csak a metrók közlekedtek ott, de mára már beengednek kíváncsiskodókat is a metrórendszer egy-egy lezárt részébe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étteremválasztás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi Dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.

0: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találtok olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
1: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az étereket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
0: Olaszország, azon belül Voltaire börtöne már nem arabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
1: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földönkívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földönkívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
0: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak, füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
1: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 92.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik a legjobb tenyésztő törzsek, e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédkeztek külleme kialakításában.
1: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátcsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sörtés szörváltozatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
0: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizslakölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
1: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
0: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
1: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak, 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
0: A fajta kifejlesztése az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszőrű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: 97.5 Társkorádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakította ki áttelepített eszközökből a Városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza Művelődési Háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a Rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kiróható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem, mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszéllyel volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 ezer forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rák a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, emberre nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktériumközösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra, de kiemelték, hogy úttörő munkáit fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az ember veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van, viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod, ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli-e a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapítatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy, hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban, ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád, és érdeklődik irántad, és az iránt, hogy mit mondasz. Tudás.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szerűen gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, valamint ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalásuk. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. A szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek, és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek olyhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a happed. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hackre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de hacket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a jobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kezd, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze főcélként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőn Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus-t, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egészé formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy balszerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk. 97.5

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Tita Nilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a stewardessekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légi utas kísérők vagy stewardessek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak, olyan kiképzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a stewardesseknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelés jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy stewardess csak vékony nő lehet. Valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszőrzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt, akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt, fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kungfu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: Te mit gondolsz, Tita, lennél légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy stewardess lehessél. És te mit gondolsz?
0: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat. És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégek kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 87.8 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. szeptember 11-e. Egy héttel elhalasztják a Lecsó Fesztivált. Évadnyitó táncház lesz a Malom utcában. Koncert a Vox Mirabilis kamarakórussal. A mikrofonnál Winter Diana. Egy héttel elhalasztják a fehérvári Lecsó főzővigasságot, adta hírül Facebook oldalán Cserpalkovics András polgármester. A bejegyzésből kiderül, hogy a várható időjárási körülmények, a mai napra ígérkező csapadék és a szombatra előrejelzett erős szél miatt biztonsági okokból döntöttek a fesztivál elhalasztásáról szeptember 19-re, jövő szombatra. A mai napra várható nagy mennyiségű csapadék jelentősen megnehezíti a rendezvény előkészítését, bár a jelenlegi előrejelzések szerint szombaton már nem várható eső, az erős széllökések komoly kockázatot jelentenek a több száz bogrács és a szabadtéri tüzek miatt. Az elmúlt hetek tűzesetei is mutatják, hogy a nyílt lánggal járó eseményeken viharos szélben kiemelt figyelemmel és felelősséggel kell eljárnunk. Ezért a meteorológiai előrejelzések, valamint a katasztrófa védelemmel és a Hungarometttel történt egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy a Lecsót a kijelölt esőnapon, szeptember 19-én rendezzük meg, írta. Egy ekkora rendezvénynél a jelenlévők biztonságának mindennek felett kell állnia. Tette hozzá, és megköszönte mindenkinek a megértést és a türelmet, és mindenkit szeretettel várnak jövő héten, remélhetőleg jó idővel és a megszokott nagyszerű hangulattal. Kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, moldvai mulatság, tánctanítás és táncházi mulatság. Szeptember 12-én szombaton évadnyitó táncházba hívják a vendégeket a Malom utcában. Az Alma Régia Táncegyesület a Malom utcai táncházban hónapról hónapra megrendezi hagyományos táncházait az alkalmakhoz illő kézműves foglalkozásokkal, népi gyermekjátszókkal, tanítással és zenés táncos mulatsággal. Az évadnyitó táncház programja délután 5 órakor indul kézműves foglalkozással, ahol őszítökök készítés készülhetnek az érdeklődők textilvarrással, Tudnia Albrecht Anikó irányításával. Majd 6 órától Dombon törik a dió népi gyermekjátszó lesz Kneifelné Lackó Krisztina vezetésével. 7 órától indul a moldvai mulatság, 20 órától pedig szilágysági tánc tanítás első részében vehetnek részt az érdeklődők. 9 órától egészen hajnali egyik táncházi mulatság lesz. A házigazda Németh Gergő és muzsikál a Galiba zenekar. Da Pacem Domine évadnyitó koncert a Vox Mirabilis kamarakórussal. Szeptember 19-én szombaton 19 órától a Vox Mirabilis kamarakórus 2026-2027-es hangverseny bérletének évadnyitó koncertjére a Krisztus Király templomba várnak mindenkit. A koncerten fellép a Pécsi Szent Mór vegyeskar is. Az esten, amelyen Tumpekné Kuti Ágnes és Zemlényi Katica vezényel, ősbemutatóval is megörvendeztetik a közönséget. Bejárásra várják az érdeklődőket a Vasvári Pál Gimnázium új és felújított épületeibe. A mai napon is vasárnap vasváris túrára várják az érdeklődőket. A részvételhez regisztráció szükséges. Amint arról a Vasvári Pál Gimnázium korábbi szakmai bejárásán szó esett, nagy az igény a székesfehérváriak, különösen a környék lakói, illetve az egykor idejárt diákok, no meg a mostani vasváris diákok szüleinek körében arra, hogy testközelből egy bejáráson ismerhessék meg a gimnázium új épületét, valamint a régi, de ugyancsak megújult épületet is, amelyhez sokaknak fűződik szép emléke. Az önkormányzat és az iskola szervezésében erre most pénteken és vasárnap nyílik lehetőség. Szeretettel várják tehát a vasvárisokat, a szülőket, a környéken élőket és minden kedves érdeklődőt, hogy vezetett bejáráson mutassák be az új szárnyat, valamint a teljesen felújított régi épületet. A bejárások az új épülettől indulnak ma 17 óra és 18 órai kezdettel, vasárnap pedig 10 és 11 órakor. Kétkerekű felvonulásra és a legmobilisabb osztály címért folyó versenyre hívják a gyermekeket és a fiatalokat. Az Európai Mobilitási Héten idén is várják az óvodásokat a futóbiciklis kismotoros rolleres felvonulásra, és ezúttal is lesz verseny a legmobilisabb osztály címért a nagyobbaknak. Mindkét eseményre szeptember 14-ig várják a jelentkezést a szervezők. Idén szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon. Székesfehérvár 2026-ban is csatlakozik a kampányhoz, melyet az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinál. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fogja össze a fehérvári programsorozatot, amelynek részeként egyébként idén is megszervezik az Ovisok kedvenc felvonulását, valamint a Legmobilisabb osztály című ugyancsak népszerű versenyt. Szeptember 17-én csütörtökön a Salétrom és a Gáz utca környékén a legkisebbeké lesz a főszerep, hiszen itt rendezik meg 10 órától a Gurulj velünk felvonulást, melyre idén is szeretettel várják az óvodásokat, a csoportok jelentkezését. A gurulás után azonban még nem szélednek szét a résztvevők, egy varázslatos interaktív mesejátékkal várják a gyerekeket, ahol játékos és élményteli formában tanulhatnak közösen a környezettudatosságról és földünk védelméről. A székesfehérvári közösség és kulturális központ arra buzdítja az általános iskolák és a középiskolák 5.-8. évfolyamos osztályait, hogy mutassák meg, mennyire aktívak és mennyire ismerik a közösségi közlekedés szabályait. A Legmobilisabb osztályversenyt azt az osztály nyeri meg, amelyik a legtöbb pontot szerzi meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn, amelyre bármilyen guruló eszközzel, biciklivel, rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával, szegvéllyel is érdemes érkezni. Idén ráadásul emelik a tétet, hiszen nem csak a győztes, hanem az első 3 helyezett osztály is jutalomban részesül. Az első helyezett csapat egy túravezetős barangolást nyer a Sostó természetvédelmi területen, illetve egy bemutatót is megnézhetnek a Sostó vadvédelmi központban. A második helyezett egy izgalmas szakvezetésen vehet részt a Sostó vadvédelmi központban. A harmadik helyezett osztály valamennyi diákja pedig csokoládécsomagot vihet haza. Városok Városa címmel új talkshowt indít a múzeum és a Fehérvár Média Centrum. Együttműködési szerződést írt alá kedden a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Média Centrum, amelynek értelmében közös produkcióként elindul a Múzeum TV. Ennek első kedvcsináló állomása lesz a Városok Városa című beszélgető sorozat, amelyen Demeter Zsófia és a vendégei kísérik történelmi felfedező útra az érdeklődőket Székesfehérvár évszázadain át.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A mai napon felkészülési mérkőzést játszik a Fehérvár AV 19 a Vienna Capitals-szal. Az előző felkészülési mérkőzés Beszterce bányán nem volt sikeres. A hazaiak már az első harmadban 2 gólos előnyt alakítottak ki Trevorcsek találatával, még sikerült közelebb zárkozni, a folytatásban azonban a Banská Bystrica érvényesítette fölényét és 6-1-re megnyerte a találkozót.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használta nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 ezer profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uranuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriásbolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magok egy vízből, ammóniából és metáljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett, jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémántesőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uránusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb, 150 gigapaszkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart, és nagyobb gyémántokat eredményez.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámú sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámú sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámú sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkorra már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámú sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 60-as évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működése viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg.
2: Ez a 97.5 Táska.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemmel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló topistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többi a szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet is mérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vaseszti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 tippet a hatékony bocsánatkéréshez.
1: Bocsánatot kérni nem olyan egyszerű, mint amilyennek azt elsőre gondolnád. Valószínűleg a megbocsátáshoz senkinek sem lesz elég az, hogy azt mondod bocsánat. Aki több bocsánatot kérsz, annak látnia kell, hogy valóban őszinte a bocsánatkérésed, illetve hogy tényleg megbántad a dolgot, és komolyan is gondolod.
2: Sokszor nem elég egyetlen szó ahhoz, hogy megbocsátást nyerj. Meg kell indokolnod, hogy miért bánod, amit tettél, és hogy hogyan tennéd jóvá. Legtöbb esetben ekkor a másik fél megbocsát, és kibékültök. Most 5 olyan tippet hoztunk el neked, amelyek segítségével gyorsabban kibékülhetsz a barátoddal vagy a barátnőddel.
0: Az első a sajnálkozás. Ez a bocsánatkérések egyik tipikus fajtája, melyben elismerjük, hogy hibáztunk, és azután elnézést kérünk. Ez általában az érzelmekre hat, és a lelki fájdalmat igyekszik enyhíteni. Sajnálom, durván fogalmaztam, tudom, hogy megbántottalak, ne haragudj rám.
1: Második tippünk a bocsánatkéréshez, hogy vállalod a felelősséget. Ez a bocsánatkérésnek az a fajtaja, melyben felelősséget választ tetteidért, és beismered, hogy hibáztál. Például ne haragudj, nem kellett volna ilyen hangnemben beszélnem veled, vagy esetleg túl hevesen reagáltam, bocsáss meg.
2: A következő a kárpótlás. Egy egyszerű bocsánatkéréshez sokkal jobban hangzik egy olyan, melyben a hibáid után kárpótlást nyújtasz a másik fél szeretett nyelvén. El sem tudom hinni, hogy milyen szörnyen reagáltam, elnézést kérek, mondd, mivel tudnálak kiengesztelni.
0: Hangsúlyozd, hogy szeretnél változtatni a viselkedéseden. Az ilyenfajta bocsánatkérések során nagyon fontos, hogy lássák rajtad azt, hogy tényleg meg akarsz változni, és nem szeretnéd legközelebb megbántani őt. Elveszítettem a fejemet, tudom, hogy nem volt helyes, amit tettem. Nem akarom, hogy ismét előforduljon, tudsz adni valamilyen tanácsot annak érdekében, hogy ez ne történjen meg többé.
1: Az utolsó tipp, megbocsátást kérni. Ebben az esetben előbb kell megbocsátást kérni, mint fogadkozni. Itt is nagyon fontos az, hogy őszintének látszon, amit teszel, és hogy valóban hihetően add elő. Ne haragudj, nem kellett volna kiabálnom, nem fog máskor előfordulni.
2: A legjobb módszer persze, ha nem bántasz meg senkit, így nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kelljen kérned. Éppen ezért jól gondold át, hogy mit teszel. Ám akkor, ha mégis hibázol, akkor igyekezz az előzők szerint bocsánatot kérni, és bocsánatkérés közben sohasem felhántorgatni a másik hibáit. Ne keresd kifogásokat a vitát kiváltó tettedre, és vállald azok következményeit. Meglásd, így egyhamar elszáll a harag.
1: Ti éreztétek már úgy, hogy hiába próbálkoztok bármivel azért, hogy megbocsásson a partneretek, egyszerűen nem fogadta el, és nem sikerült?
0: Hát nálam volt már ilyen, de meg is volt rá az oka. Tehát nyilván, hogyha nem tudok valakit kibékíteni ezekkel a tanácsokkal se, vagy semmi mással, amit másoktól kaptam, vagy a saját ötleteimmel, akkor az nyilván azért van, mert valami olyat tettem, ami neki annyira rosszul esett, hogy nem tud megbocsátani ilyen könnyen. De nyilván idővel ez elmúlik, és a harag is elszáll, meg minden, és akkor egyszerűbben bocsát meg, de abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem sikerült.
2: És most fordítsuk meg, volt már olyan, hogy tőletek kértek bocsánatot, és ti nem bocsátottatok meg azonnal?
1: Persze. Bármikor, amikor a testvéreimmel veszekedtem, azért nem volt olyan egyszerű megbocsátás, hanem így húzzuk, halasszuk egy kicsit. Jó, hát nyilván nem hetekről, meg hónapokról beszélek itt, hanem szerintem testvéri szinten ilyen órák is nagyon sokat számítanak. De én már vesztem össze úgy barátnőmmel, hogy ennek durva vége lett, és így nem beszéltünk, vagy nem beszélünk azóta se.
0: Ti azért ne adjátok fel ilyen könnyen. Ha megbántottatok valakit, akkor is kérjetek bocsánatot. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is. 97.5 Táska

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána a Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt írhatták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfog elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy Homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. A gepárd a macskafélék családjába tartozó, nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. A maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak 93 km/h.
1: A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsúnak és törékenynek tűnik, mellkasa domború, még a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kiskerek fülei és a maximális oxigénbevitehez nagy orjukai vannak.
0: A gepárd szőre sárga színű, fekete kerekpettyekkel, amelyek segítik az álcázásban. Az orra két oldalán fekete köncsepszerű minta húzódik lefelé a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21-72 kg között mozog, testhossza 110-150 cm, farokhossza 60-80 cm hosszú.
1: A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú, illetve a nagyobb folszerű összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Egykor külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban szaporodnak.
0: Vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. A gepárdok a nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedvelik. Eltekintve attól a nagyjából 200 egyedtől, amely az iráni Horaszán tartomány területén él, a gepárdok elterjedése mára egyértelműen Afrikára korlátozódott.
1: A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb tömegű emlősökkel táplálkoznak, például Thomson gazellával és impalával. Ha a gepárdok többen vannak, gnúra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek olykor, míg a többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd nappali vadász. Leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor néz élelem után, amikor nincs meleg, de már elég világos van. A gepárdok inkább hagyatkoznak a látásukra, mint szaglásukra.
0: Vadászat közben maximális sebességgel a világ leggyorsabb szárazföldi emlőse, nem repülő szárazföldi állata. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as évek kézi stopperórás mérései 110-120 km/h körül feltételezték, az adatok világszerte ismerté váltak. Bár a mérések nem feleltek meg a tudományos vizsgálatok feltételeinek, az adatokat a köztudatban évtizedeken keresztül tudományosan elfogadott tényként kezelték. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/h sebességet állapított meg.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hoztunk egy pár érdekes tényt a Mariana árokról. A bolygó felszínét borító óriási víztömeg a világtenger összterülete meghaladja 362 millió négyzetkilométert. A világóceán 1000 méteres vízmérség alatti régiója alkotja a mélytengeri birodalmat, a Föld legnagyobb és egyben legszélsőségesebb élőhelyét.
1: 11.034 méterével a Föld legmélyebb pontjának mondhatjuk a Mariana árkot. A csendes óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán közelében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana szigetektől keletre található. Mint minden mélytengeri árok, két egymással ütköző kőzetlemez találkozásánál alakult ki. Először 1875-ben mérték meg a mélységét, ekkor még csak 8164 métert tudtak beazonosítani, mára már ezt a számot jócskán meghaladták a későbbi adatok.
0: A tenger legmélyebb pontján kevesebb ember járt, mint a Holdon. Ez is azt tükrözi, hogy még nem nagyon kutakodtak a sok-sok tonna víz nyomása alatt az emberek. A rájuk nehezedő víztömeg miatt páran vállalják el ezt a kockázatos és rizikós utat, de akkor is csak speciális tengeralattjárókkal. Amely kíváncsivá tehet bárkit mégis, mi van a legmélyén és miért ilyen veszélyes?
1: Elsősorban a nyomás nehezíti meg az odavaló eljutást, valamint a körülmények sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis a csontok feloldódnak ebben a mélységben. Halljuk be, ez a tény sem túl biztató. Így csupán feltételezhetjük a gerinces állatok hiányát. Ellenben vannak bizonyos állatfajok, amelyek alkalmazkodtak a túlélésért cserébe. Tehát az élőlények testszövetei igen nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, a medúzáknál ez az érték meghaladja 95%-ot, de például az emberi testszövetek 63%-a is vízből épül fel. Az ajzattól nem messze találhatóak például rákok, halak, esetleg világító ragadozók. Hasonlítanak az általunk ismert tengeri állatokhoz, ám sokkal rondábbak és ijesztőbb külsővel rendelkeznek.
0: Azonban az eddig elhangzottak nem valótlan állításokra vannak alapozva. Több tudós vagy felfedező alátámasztotta, mi folyik odalent, és nem csak a víz. William Webb nem hezitált, búvárgömböt tervezett, és ezzel ereszkedett le. Később újból megismételte a kutatást, ezúttal nem egyedül, hanem Otis Barton társaságában. Mire együtt pislanthattunk volna, már a tenger megszállottjai, Jacques Picard és Don Welsh 1962-ben egy amerikai expedíció keretén belül elérték a Mariana árok legalját. Övék a megtiszteltetés, hogy elsőként, egyben utolsóként pillanthatták meg a közel 11.000 méteres feneketlenséget.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatást továbbá a Monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszer csomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sokhány kódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányázhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éj szárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantazia ezután sok évvel folytatódik, amikor uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Niaxia, a halálistennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Niaxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelő apja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig, mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.
2: A te rádiód, a te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy

0: A kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely házi állatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantha-t és Paris Hilton kedvencét Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautal az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégek kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg Minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precíz nyitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben, a magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk! 97.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most erre igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 forma pár alsónemű társott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Gangaichthys indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Gangaichthys indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakítottak ki áttelepített eszközökből a Városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a Rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBN.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna-medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy Homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Christian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel, a felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 5-9 brown eyes.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
2: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
1: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös újfajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakította ki áttelepített eszközökből a Városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza Művelődési Háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a Rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél nem élénkül fel. A felhős időben csapadékra kell számítani. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó homokdűnék jelenhetnek meg a kiskunságban. Már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délre tartó Duna-medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani. Eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a

0: miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltok, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 18 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös újfajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsó nemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakította ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hege Milla. Az Evanescence egy amerikai rock együttes, amelyet 1994-ben alapított Amy Lee énekes és billentyűs, valamint Ben Moody gitáros az Arkansas-i Little Rock-ban. Az Evanescence 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemez kiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavorn gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszus gitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű kávboly az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű kávbolyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távolléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
1: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A kábolyok közösségein belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok a rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elején elinduló rodeo napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 ezer hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 ezer szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atka őrülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthetne ki. A csupasz vakon patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakon a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bána szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió zsúl potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a táskaradio@táskaradio.com-on.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma, egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is. A szegú kifejezés mi?

0: és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a koreai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a koreai drámák nők körében való népszerűségéhez.
1: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű k-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a koreai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
0: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
1: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A koreai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A koreai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
0: A zene fontos szerepet játszik a koreai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, koreai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a koreai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
1: Ma sok mindent megtudhattunk a koreai filmiparról és a sorozatairól. Remélem sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kávézatszal üzemeltetnék a londoni buszokat.
1: Kávézatból készített üzemanyag hajthat több londoni buszt is, közölte egy olajipari vállalat és a BioBean tiszta energiatechnológiával foglalkozó cég. A londoni tömegközlekedés bioüzemanyagokkal való támogatásának célja, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és hogy az élelmiszeriparban használt olajból készült üzemanyagot teszteljék. Az új bioüzemanyagot, amely kávéolajat is tartalmaz, olyan londoni buszoknál alkalmazzák, amelyeknél az üzemanyag módosítás nélkül használható.
0: A BioBean közlése szerint egy átlagos londoni naponta 2,5 csésze kávét iszik, ami évente összesen több mint 200 000 tonna hulladékot jelent. A BioBean összegyűjti a főbb kávéházláncok és az instant kávét készítő gyárak hulladékából származó zaccot, amelyet kiszárítanak és kinyerik belőle a kávéolajat. Becsléseik szerint 2,5 millió csésze kávéhoz van szükség egy londoni busz egy éven át tartó üzemeléséhez olyan B20 jelzésű dízellel, amelyet kávéolajjal kevert ásványi dízel alkot. Eddig 6000 liter kávéolajat állítottak elő, ez egy londoni busz egy évnyi üzemeltetéséhez elegendő.
1: Nagyszerű példája ez annak, mi minden tehetünk, ha elkezdünk a hulladékra kiaknázatlan forrásként tekinteni, mondta a BioBean alapítója. A brit főváros 9500 busza közül többet már hulladék, például sütőolaj vagy húsokból származó fagyú felhasználásával készült bioüzemanyag hajt. Ez az első alkalom, hogy kávéhajtott a busz közlekedhet London utcáin.
0: Maradjunk közlekedési eszközöknél, beízították a szuperszonikus autót.
1: Sikerrel tesztelték azt a szuperszonikus autót, amely a világ leggyorsabb autója címére tör. A sebességrekorder meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó 90.000 newton tolóerejű Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, egy Namno hibrid rakétát és egy Jaguar Land Rover V8 motort használnak majd.
0: A tesztet Nagy-Britannia egyik repülőterén tartották. A sugárhajtómű segítségével az Andy Green pilóta vezette autó 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 km-es sebességre, így ellenőrizték a hajtómű, a kormány, a felfüggesztés, a speciális gumiabroncsok, a fékek, a kommunikációs berendezések és a vezérlő számítógépek működését. Az autó kétszer tette meg a 2,7 km-es utat a reptéri betonon, a teszt során 1,5 G gyorsulási erő hatott a sofőr pilótára. A fékek pedig 1000 Celsius fokosra hevültek megálláskor.
1: Andy Green nyilatkozata szerint az autó remekül működik, gyorsabb és jobb volt, mint amire számított, és már alig várja, hogy igazán gyorsan mehessen bele. Az autó tervezői szerint több mint 1600 km/órás sebességre lesz képes. 2019-ben új sebességi rekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában. A cél, hogy átlépjék az 1228 km/órás sebességet a Hexkimpan sivatagban. Akkor már nem gumiabroncsokon, hanem tömör alumínium kerekeken fog száguldani a sebességrekorder jármű, aminek további fejlesztéséhez használják majd a most kapott aerodinamikai és egyéb adatokat.
0: Bár a tesztem még messze nem érte el rendkívüli sebességét az autószörn, a különleges bemutatóra így is több mint 3500 néző volt kíváncsi. A tesztre 20 évvel azután került sor, hogy Andy Green beállította a jelenleg érvényben lévő autós gyorsasági rekordot a Trust SSC sugárhajtású autóval.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jéghokit itt Kanadában találták fel, Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőrligák és a profiligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névelt keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes mezt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne. Az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják, akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatalkorában hunyt el. Mezszámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszézték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta a szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond balhüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yushing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. 9. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
2: 10. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Minden kedvenced egy helyen.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó humögdűnék jelenhetnek meg a kiskunságban. Már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A mai naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdett itt az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Virág Hamilila, Berzebici Dávid, Szűcs Vitos Koppány, Petroszki Gergely és Horváth Winter Kristóf. Ma a Mosolyvár Lovas Központba látogatunk el, ahol Csikos Hanna lovasoktatóval és két tanoncával, Rékával és Flórával beszélgetünk a fejlesztő lovaglásról.
1: Hanna, mióta vagy lovasoktató?
2: Hát itt nagyjából egy ilyen másfél éve kezdtük el. Előtte igazából így tevékenykedtem, így segítettem, de így ami igazán lényeges, az így itt kezdődött.
1: Hogyan csöppentél bele?
2: Így család révén így megvolt ez a lovas szeretet, illetve anyukám pedagógus, így a gyerekek szeretete is megvolt, mindig jártam vele tanítani, segítettem neki, és így ennek kapcsán megvolt az, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és hogyha már ezt így össze lehetett kötni a lovakkal, akkor mindenképp meg szerettem volna tenni.
1: És melyik a te lovad?
2: Egyik sem az enyém, Katály az összes, és igazából mindig azt mondja nekem, hogy kezeljem úgy, mintha a sajátjaim lennének, úgyhogy így osztozunk rajtuk.
1: Hogyan néz ki egy foglalkozás, miket csináltak?
2: Nálunk általában ez a játékos, hát kicsit talán fejlesztés, de játékos foglalkozásokon van a hangsúly. Mi nem szeretnénk feltétlenül a versenyzés irányába nyomni a gyerkőcöket. Nálam a legkisebb az 2,5 éves, úgyhogy ők tényleg nagyon picikék, és velük tényleg csak a játék lépésben mindenképpen. A nagyobbaknál általában bemelegítéssel szoktunk kezdeni, utána egy-két ilyen bemelegítő játék, aztán kezdjük az ügetést. Ugye ott az már a lovas munkának az alapja, tehát ezeket is elsajátíthatják, és természetesen utána is mindig jön egy-két játék, amiket mindig frissítünk, hogy ne legyen unalmas, mert elfáradnak azért még ez a korosztály meg nagyon elfárad, úgyhogy kell nekik a pihenés.
1: Az előbb láttuk, hogy a lányok kártyajátékot játszottak, és hogy ez miben segít?
2: Az előbb egy ilyen szocializáló lovaglásba pillanthattatok bele. Ugye ketten ültek a lovon, ugye az egyik lány az egyiken, másik a másikon, és kártyázniuk kellett. A Fekete Péter nevű játékot játszottuk, csak nem konkrét ezekkel a kártyákkal, ami erre van, hanem zöldségekkel kellett játszaniuk. Ez arra jó, hogy kapcsolatot építsenek, mert mostanában azért elég sok gyermek inkább befelé fordul, mint kifelé, és hogyha ezt észreveszünk, akkor természetesen van lehetőség ilyen páros lovaglásra is, mi csak így hívjuk, és ennek keretein belül talán jobban meg tudnak nyílni, illetve megtanulnak kommunikálni egymással, mert ez is egy nagyon fontos tényező.
1: Mi a legkedvesebb emléked ezekről a fejlesztésről?
2: Rengeteg ilyen van egyébként, mert nagyon jó érzés, amikor látom, hogy tudok eredményt elérni, és tényleg van értelme annak, amit csinálok, illetve a munkámnak. Pont, hát talán egy hónapja jött hozzám egy kisfiú, illetve anyukája felhívott, hogy nem ér állatokhoz a kisgyerek, és hogy tudnék-e segíteni. Mondtam neki, hogy meglátjuk, jöjjenek el és megnézzük. Egy órát foglalkoztam vele, általában a mi foglalkozásunk azért ilyen 20 perc vagy fél óra szokott lenni. Vele egy órát foglalkoztam, onnan indultunk, hogy egy ilyen 3 méteres távolság ijesztő volt, tehát hogy az már borzasztó volt. És a legvégére odáig eljutottunk, hogy felült a lóra, és igaz, hogy csak egy ujjal, de meg is simogatta, és azóta ők voltak 2-3-szor, és most már ott tartottunk, hogy szűrén felült a lóra, mindig megsimogatja, mert magától megy oda, és nyilván ezt még kell majd fejleszteni, hogy ne csak a lóhoz, de többi állathoz is érje, de ez volt eddig a legnagyobb siker.
1: Mióta lovagolsz?
3: Hát 2-3 éve, azt hiszem.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát nagyon szeretek idejárni, fejlődök szerintem ezzel többet.
1: És melyik a kedvenc lovad?
3: Ő. Hát mindegyik. Mindegyiket nagyon szeretem.
1: Ki a legjobb a lovaglásban?
3: Hát nagyon szeretek lovagolni, könnyűgetni, meg ezeket nagyon szeretem csinálni, szóval nem tudok ki. Nagyon szeretem csinálni, annyit.
1: Melyik része tetszik legjobban a lovaglásban?
3: Nagyon szeretek vágtázni igazából, mert most elkezdtük azt is tanulni, úgyhogy azt nagyon szeretem csinálni.
1: És a gondozásban is besegítesz?
3: Igen, néha szoktam segíteni, átadni, meg itatni. Ezeket szoktam.
1: Mióta jársz ide lovagolni?
3: Hát tavaly ősszel kezdtem el lovagolni.
1: Heti hány alkalommal?
3: Hát heti egy alkalommal szoktam.
1: Ki a kedvenc lovad?
3: Hát Brutus.
1: Mivel segít neked ez a lovaglás?
3: Hát igazából szerintem fejlesztő, igazából egyensúlyban
1: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát nekem nagyon tetszik, hogy próbálják belevinni ezeket a kis játékokat, és úgy próbálják megtanítani a lovaglást a gyerekeknek.
1: Miket szoktatok játszani?
3: Hát igazából pályán végig szoktunk menni, meg igazából én többet szoktam már így ügetni, meg hát ugye most kártyával is játszottunk, meg karikával szoktunk.
1: Miért jó kártyázni a lovon?
3: Hát igazából szerintem az egy tök jó játék, így egy kicsit így kikapcsolni a lovon. Tehát ne csak arra figyeljünk, hogy minden jó legyen, hanem kicsit így játszani, élvezni a lovaglást.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem próbálták ki ezt a lovaglást? Miért próbálják ki?
3: Igazából szerintem nagyon jó, ugye fejleszt, meg az oktatók is nagyon kedvesek.
4: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
5: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira, Hódis Anna és Nagy Noémi. Mai témánk az űr felderítése. A második világháború után a győztes hatalmak az űrtechnológia kifejlesztése felé fordultak. Már a háború alatt több rakétamodell készült. Az űrversenyben a vezető szerepet eleinte a Szovjetunió játszotta.
1: A Sputnik 1 volt az első műhold, amit 1957-ben lőttek fel a Szovjetunióból. A Földtől nagyjából 214-938 km távolságban keringett. 4 antennája volt, súlya pedig 83 kg-ot nyomott. 1958. január 31-én az USA is fellőtte az első műholdját, amelyet Explorer 1-nek neveztek el. A súlya 14 kg volt, 4 hónapig keringett az űrben, 358-2552 km magasságban. Az alakja egy golyóstólra hasonlított.
2: Az USA és a Szovjetunió is kíváncsi volt, hogy hogyan hat az űr az élő szervezetekre, ezért növényeket, rovarokat, emlősöket küldtek az űrbe. A Sputnik 2 már egy kutya, Laika is utazott, aki nagyon híressé vált. 2008-ban Moszkvában emlékművet állítottak a tiszteletére. Laikát 1960-ban két kutya, hölcsögök és egerek követték az űrbe, amelyek közül többen is éppen és egészségesen tértek vissza a Földre. Az amerikaiak 1959-ben két majmot küldtek az űrbe, akik sikeresen vissza is tértek.
0: Ki volt az első ember, aki feljutott az űrbe? Jurij Gagarin szovjet gépészmérnök volt, aki a Vostok 1 fedélzetén felment az űrbe. Az első nő az űrben Valentina Tereskova szovjet űrhajós volt. Az amerikaiak közül Alan Shepard volt, akit felküldtek az űrbe. Országunkból is járt ember az űrben, 1980-ban, neve Farkas Bertalan.
1: Apollónak nevezték el azt az amerikai űrprogramot, amelynek egyik űrhajója 1969. júniusában három emberrel a fedélzetén elindult a hold felé. Az űrhajó az égitest körüli pályára állt, majd űrhajósokat tett a felszínére. A küldetés sikeres volt, ők lettek az első emberek, akik a holdra léphettek.
2: Ha érdekel ezzel kapcsolatban továbbra is a téma, vannak könyvek, illetve folyóiratok, ahol még több érdekes dolgot is megtudhatsz.
3: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emmelszigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsen sólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Mára kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjunk egy kerecsen sólymot. Csak alig több, mint 100 pár fészkel hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A mondavilágunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: A Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres hozt és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 000 forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a Zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat. Táskarád.

0: Ian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
1: A műsor főszereplői Miles Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakesh Singh, akit Shulai Sharma játszik, Ali Feiner Miles húga, akit Javis Alessi alakít, és Arthur Feiner lelkész, Miles és Ali apja.
2: A sorozat az Amerikai Egyesült Államokbeli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge. De láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
0: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
1: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezd és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
2: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
1: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
2: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
1: Én biztosan belemennék ezután a sorozatban, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
2: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
0: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre? 97.5 Táskor.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik. Nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi, versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad. Nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér. Időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát. Nem támasz, csak teher. És ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.
2: Sztorik, pletykák és a tetelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táska Rádió esti showja 97.5

0: 75 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Tudtad, hogy már az ókorban is végeztek plasztikai műtéteket? A kifejezetten kozmetikai célú plasztikai műtétek mára már szinte teljesen hétköznapivá váltak. Azt azonban kevesebben tudják, hogy már az ókorban is végeztek ilyen beavatkozásokat, bár akkor még teljesen más céllal. A ma ismert plasztikai sebészet a világháborúkat követően alakult ki, évszázadokkal az első helyreállító beavatkozások után.
1: A tudományág a nevét a görög plastikos szóból kapta, amely jelentése formálni, vagy valaminek formát adni. Bár a sebészeti tökéletesítés gondolata viszonylag új keletű jelenség, a rekonstrukciós vagy helyreállító plasztikai sebészet már az ókorban ismert volt.
0: A legrégebb ma ismert eljárások egy ókori egyiptomi orvosi szövegben jelennek meg. Az Edwin Smith papirusz sérülések sebészeti kezeléséről szóló írás egyetlen fennmaradt példánya. Ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása, egyben egyike a legrégebbi orvostudományi szakkönyveknek. A hieratikus írással írt papirusz Krisztus előtt 16. század környékén készülhetett.
1: Az írás részletes esettanulmányokat tartalmaz különféle sérülésekről és diagnózisokról, emellett pedig bemutatta, hogyan kezelték az egyiptomiak a sebeket és a csonttöréseket, és azt is, hogyan kell az orrot helyzetbe állítani egy orrsérülés esetén. Az egyiptomiak protéziseket is használtak. Egy ősi mumiánál találtak olyan lábujjprotézist, amely segíthette egy nő járását.
0: Indiában találták meg a történészek a szépészeti célú plasztikai műtétek elődjének első leírását. Krisztus előtt 6. században az orvosok már olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem különböztek a mai orrplasztikától. Egy indiai orvos leírta a bőrátültetések rendkívül fejlett technikáját is. Az ókori Indiában büntetésből eltávolították az órát annak, aki házasságtörést vagy egyéb törvénybe ütköző cselekményt követett el. Ez a szégyen nyilvános jele volt.
1: Az ókorban azonban nem csak az orrok jutottak főszerephez. Az első ismert ajakhasadék, azaz nyúlszáj operációt a 4. századi kínai orvosok már sikeresen elvégezték. Az ókori Róma sem maradhat ki a sorból, ahol Aulus Cornelius az első században dokumentált egy olyan eljárást, amely során a betegek szeme körüli bőrfelesleget sebészeti úton távolították el. Ezt ma szemhéjfiatalításnak nevezzük.
0: Az ókori világban a betegek az esztétikai vonzerő javítása helyett inkább valami szükséges javulást vártak ezektől a műtétektől. Tekintettel az ezekkel járó fájdalomra és kockázatokra, a lehetőséget a leginkább rászorulókra tartották fent. A beavatkozásokkor bor volt az érzéstelenítő.
1: A fejlődés ezt követően lelassult, és hosszú évszázadokon keresztül szinte ugyanazok az eljárások voltak a megszokottak. A modern csira elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csira elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
0: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezzenek orvoslás közben.
1: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek.

0: neymiş? Ben tuttam ezerse.
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
2: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
1: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
2: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket látunk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
1: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
2: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
1: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
2: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
1: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
2: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
1: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
2: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
1: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös új fajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, ezer pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elemenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkor a tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 forma pár alsónemű társott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pence of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakítottak ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kér segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az énektudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019. márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angelesben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzés és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.
2: 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffein fogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a parasomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alvás elégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükben körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvásról tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos, face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk.
2: 97.5 All the time.

0: 97.6 a Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Danicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt, az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenük természetes, nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot, mindenünk teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösboros málna, utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citrom, eper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, amit elmondtam, egyébként a fagylatforgalmunknak körülbelül a felét kiteszi, a többi 80 íz, meg a másik fele.
4: Egy fagyi körülbelül mennyi idő alatt készül el?
3: Összetett dolog, mert vannak olyan ízek, amiket egyenként keverünk, van, ami meg egy úgynevezett alapból készül, és utólag ízesítjük. Hogyha egyenként készül, akkor a bekeverés, ízesítés az nagyjából egy negyed óra, a fagyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcs feldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
5: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
3: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
3: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
6: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
3: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok, jó kis taknyos be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok, be fog jönni még egy íz hozzá.
5: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Kathleen és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A Száz dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martint játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovakban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a Zsoldosban, vagy 2019-ben a Dóra és az Elveszett Aranyvárosban és a Behavazva című filmben volt főszereplő.
0: Már kevesen tudjuk, de Isabella énekléssel és szinkronszínészkedéssel is foglalkozik. Szinkronszínészi pályafutása során legismertebb munkája az volt, amikor 2014 és 2017 között két hangját szólaltatta meg a Dóra és a Barátaiban. Énekkarrierje során két albumot adott ki. Az első 2015-ben jelent meg Stopping Time címmel, a második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Monőr énekelte még a Száz dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a Száz dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát száz dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a családalapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy 5 éves gyermeket, és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával, és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Sinander saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről lájtunk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talál. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!
3: Sztorik, pletykák és a tesszelét. Ez a Hell

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 90 itt a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Gál Zsombor, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.
1: Az első a Dr. Sassy. Milyenek a szőkenők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
2: A második a kisasszonyok. A March lányok Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első bárjába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
1: A harmadik a függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel-tv szerelő és az Egyesült Államok elnöke Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
3: A negyedik az azt beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos sármőrrel, Beau Bureau-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a román balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
0: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt, a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találnak.
4: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számít az, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hájás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem állt laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakaót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdésre válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer. Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Azt, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó humökdűnék jelenhetnek meg a Kiskunságban. Már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna-medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma Kiskunságnak vagy Homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál
1: Ladányi Lilla,
2: Pétervári Dávid,
3: Varga Sagát Csaba
0: és Fűrjes Csenge. Mai témánk az iskolai bántalmazás. Titeket bántalmaztak már az iskolában?
1: Hát engem bántalmaztak így 6 éven át folyamatosan, de nem olyan durván. Titeket?
2: Engem még nem.
3: Nekem egyszer beütött az egyik osztálytársam.
1: Elmondtátok már valakinek, például tanárnak, szülőnek vagy nagyszülőnek?
3: Lényegében ott volt a tanár mellettünk, szóval látta.
0: Nekem tudtak róla, hogy nem szeretnek annyira, de hogy konkrétan bántalmaztak, arról nem.
1: Nekem mindvégig tudtak róla a szüleim, minden nap meséltem nekik, szóval így tudták.
0: És mi történt?
1: Hát igazából nagyon sokat cikiztek azért, mert vörös hajam van, meg hogy ugye én halkabb típus vagyok, és hogy fiúval barátkozok, és folyamatosan azzal cikiztek, hogy biztosan szerelmesek vagyunk, meg hasonlók. Veled mi történt, Csabi?
3: Hát egyszer tesi órán elkezdtek verekedni a fiúk, és akkor én meggondolatlanságból oda mentem, én nem vagyok verekedős típus, és nagyon enyhén, de tényleg szerintem meg se érezte, belerúgtam egyet a bokájába, de nagyon gyengén. És akkor pont engem ugye a 15 gyerek közül kiválasztott, és akkor hát elkezdtem futni előle, aztán utolért, aztán beütött egyet.
1: Mi lett a következménye?
3: Utána jött be a tesi terembe a tanár, és akkor látta, hogy ott így mérések vagyunk egymásra. És akkor megkérdezte, hogy mi van, valami történt, az biztos, és akkor mondtam neki, hogy beütött, és akkor hosszasan beszélgettünk, eldöntöttük, hogy ki volt a hibás, meg ilyesmi. De egyébként ez az osztálytársam nagyon-nagyon verekedős típus, szóval szinte minden nap megverik egymást így a többi fiúval.
0: Lilla, te hogy tudtad ezt egész végig feldolgozni, hogy 6 éven keresztül bántalmaztak?
1: Nekem nagyon nehéz volt, és szerintem még a mai napig nem dolgoztam fel teljesen. Bennem ez nagyon mély sebet hagyott, vagy nyomot hagyott. Igazából egész idő alatt nagyon, hát mondhatni, depressziós voltam, és nagyon nehezen dolgoztam fel a dolgokat. Rengeteget sírtam, rengeteget voltam egyedül, nagyon sokáig szomorú voltam.
3: És a szüleid hogyan segítettek?
1: Hát igazából mindenben támogattak, mondták, hogy ne foglalkozzak velük, barátkozzak nyugodtan ugye a többiekkel, akik még nem bántottak, és igazából így segítettek nekem.
0: Ugye a fizikai bántalmazásnak is van lelki traumája, és te ezt hogy élted meg?
3: Én mai napig nem szeretem ezt a srácot, mert nem értem, hogy miért verekedik, miért kell verekedni. Ő egyébként 4. óta jár a sulinkba, és azóta ezt csinálja. És mindenki fél tőle, lényegében. Dávid, nektek van ilyen az osztályban?
2: Szóval most jött hozzánk egy új srác 6. elején, és őt elég sokat piszkálják, előző iskolájában is sokat piszkálták.
1: És miért piszkálják?
2: Rengeteget szellent órán, meg olyan idegesítő, hogy mindenhova követ, de mégis olyan irritáló. De szerintem kibírható úgy, hogy ne kelljen piszkálni, de a többiek mégse bírják.
1: Nálunk is van egy ilyen gyerek, akit piszkálnak, rá azt mondják, hogy meleg, mert igazából egy kicsit halkabb, meg inkább lányokkal barátkozik, meg rengeteget krákok folyamatosan, futásnál kb. Fut 10 métert, és már rögtön liheg, pedig igazából nem is olyan duci, hanem elég vékony gyerekről van szó.
3: És hogy érzi magát a suliban?
1: Hát igazából nem tudom, mert eléggé egyedül van, mindig látom a fején, hogy egy kicsit szomorú, de néha szoktunk beszélgetni is, szóval nem tudom, hogy ez mennyire vidítja fel a napját, de igen, egyedül van.
3: És próbált már segítséget kérni?
1: Hát igazából még nem, mi szoktuk mondani neki, hogy nyugodtan menjen oda, barátkozzon másokkal is, ha nem is szimpatikus, akkor is legalább menjen oda, próbálja meg. De azt mondta, hogy neki vannak barátai az iskolán kívül is, de neki innen senki nem szimpatikus, ezért inkább meg se próbálja.
0: Ugye én is a Lillával ugye egy osztályba járok, és hát ugye ő az osztálytársam szintén, és én igazából azért nem szeretem, mert tényleg ilyen nagyon kisgyerekes, és állandóan a Lillán lóg, és nagyon idegesítő, és hiába mondjuk neki, hogy barátkozzon, ő nem hajlandó senkivel se barátkozni, és utána meg azért nyavajok, hogy egyedül van.
3: Nekem nagyon érdekes, mert van az osztályomban egy lány, aki nem beszél, és már 6 éve nem beszél, meg se szólal. És otthon beszél, de az iskolában nem. De úgyhogy semmi szóbeli, sehol se szólál meg. És tényleg még sose hallottuk a 6 év alatt.
1: Bántják a többiek?
3: Nem, ő is ilyen visszahúzódó, nem nagyon szokott oda menni senkihez, csak ül a helyén, és annyi. Nem szoktuk bántani.
1: Igen, én a Csabával járok egy suliba, és hallottam már erről a lányról.
0: Én egyszer beszéltem is vele, és hát megpróbáltam rávenni, hogy beszéljen, de nekem sem volt hajlandó semmit sem mondani.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Elképesztő jelenségek, amiktől felrobban az agyat, és ha a közelükbe mész, akkor fizikálisan is.
1: Kezdjük a tengeri jégcsappal. Fajosan hangzik, igaz? A mozgó tengeri jégcsap jelensége akkor jön létre, ha az óceán egy részen sokkal hidegebb és sósabb, mint máshol. Ez a jelenség öngerjesztő, ha saját útjára indul, akkor csak nő és nő, megfagyasztva körülötte mindent. Alakja leginkább a föld felszínén is már tornádókra hasonlít, kicsit olyan, mintha Elsa a jégvarázsból, bosszúból egy jó kis jéglöketet adna a tenger mélye felé. Gyorsan nő, aztán ha leér az aljára, tényleg mindent megfagyaszt, beleértve az itt élő tengeri csillagokat és sünöket.
0: Ott van még a vulkáni villám. Ha az olvadt követ és a sok füstöt nem találnál elégnek, a vulkánok villámokat is képesek generálni. Na igen, ha kitörik egy gigászi vulkán nem messze tőled, akkor nem csak a törmelékekre, a porra, a savas esőre, a sziklaomlásokra és a lávára kell figyelned, még agyon is csaphat egy villám, mielőtt annyit mondasz, hogy hipopotamonszusz, ez kipadali a fóbia. A piszkos zivatarok néven ismert jelenség úgy jön létre, hogy a hamurészecskék egymáshoz dörzsölődnek, a sólódás hatására pedig villám jön létre. Lehet valaki szép látványnak mondaná, de nem éri meg megnézni, mert halálosan szép.
1: Továbbá a tűzörvény. Ha már fagyörvényről volt szó, kell, hogy legyen egy ellentétje, ami itt a tűzörvény. Úgy is ismerik, hogy ördögörvény, vagy úgy, hogy tűztornádó. Általában akkor keletkeznek, amikor az intenzív hő és viharos szélviszonyok találkoznak. Leginkább nagyobb tüzeknél vannak jelen, legyen az erdőtűz, ősrobbanás után, vagy esetleg csak a házadégle.
0: Végül, de nem utolsó sorban a gömbvillám. Na ez az a jelenség, amiről semmit nem tudunk. Általában villámok után jönnek létre, és másodpercektől percekig a földön maradhatnak. Lehet gömb alakú vagy csepp, bármilyen színű lehet, a szilárd dolgokat pedig kikerülik. Ha egy légtérben vagy egyen, akkor a tudósok szerint feküdj a földre és ne mozdulj. Elvileg, ha felrobban, meg is halhatsz, a károsodásról nem is beszélve. De arról is vannak hírek, hogy valamiféle szuperképességet kap az illető. De azért én nem javasolnám, hogy elkezd kergetni ezt kiabálva. Fel akarom robbantani a világot, adj szupererőt! Lehet, hogy épp rossz napod van, de ez határozottan túlzás.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen át tart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.
3: A tezenék.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földönkívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a Nils légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave sivatagba. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázist Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilózák a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez lát az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázsrockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bass Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antónia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra. Ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk. Csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem megy el a guruló út, és a guruló útról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a guruló úton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepülte az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon, nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek is repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autó jogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába? Van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanúgy ugyanazok.
3: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklos történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklos a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vaseszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Átadták az idei legviccesebb kutatásoknak járó Nobel-díjakat. TikTok videó alapján fedeztek fel egy különös újfajt. A mikrofonnál Breznai Aura. A 2026-2027-es tanév első felében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Csótánytej, 1000 pár elásott alsó nemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os Ig Nobel-díj átadón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Ez volt az első alkalom, hogy a gálát az Egyesült Államokon kívül tartották meg. A kémiai díjjal elismert 2016-os kutatás szerint az elevenszülő Diploptera punctata csontány embrióiban található tejfehérje kristályok közül egyetlen kristály becsült energiatartalma több, mint háromszorosa az ugyanakkora tömegű tehéntejének. A kutatás meglepő, de azért még korai lenne csótánytejet rohanni a boltba. A talajtudományi díjas csapat közben 1001 formapár alsóneműt ásott el több mint 25 országban, majd 2 hónap elteltével kiásta őket, hogy a lebomlásuk alapján vizsgálja a talaj egészségét. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók indiai északi részén. A Pens of Publishers közleménye szerint az állat a Ganga Ichthys Indonapalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös, apró hal tűnik elő egy kézikút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Mivel a szakértők nem ismertek a térségben hasonló külsejű állatot, terepmunkára indultak, hogy meghatározhassák, milyen fajról lehet szó. A kutatók több ezer liternyi vizet pumpáltak ki kézzel a környék útjaiból, mire sikerült egyetlen élő példán találniuk a furcsa halfajból. Az egyet genetikai vizsgálata bebizonyította, hogy a tudomány számára eddig ismeretlen fajról van szó, amely ráadásul egy teljesen új nembe tartozik. A Ganga Ichthys Indonapalicus a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Új és áttelepített játékokkal is bővült több székesfehérvári játszótér az elmúlt időszakban. A bővítések mellett folytatódott idén is a meglévő eszközök ellenőrzése is. A Rákóczi utcában 2 játszótér is megújult és bővült. Egy új hajót, valamint homokozót és csúszdát is kaptak a gyermekek. A Liget soron a körzet önkormányzati képviselőjének kérésére új játszóteret alakította ki áttelepített eszközökből a városgondnokság szakemberei. A Gárdonyi Géza művelődési háznál az M-Tóth István téren rugós játszóeszközökkel bővült a játszótér, míg a rádió telepen szintén új rugós játékokkal fejlődött a terület, valamint sakkasztalt is telepítettek a munkatársak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik és a francia élvonalban játszó Provence-ban folytatja. A 21 éves jobbátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.

Ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utálnak a rokonok, engedd el, engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék kínos szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el, engedd el, engedd el.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Újra mozgó humögdűnék jelenhetnek meg a kiskunságban. Már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. A mikrofonnál Breznai Aura. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben. Árult el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribbak lettek a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Az évezredek során a Kárpát-medence közepén az északról délnek tartó Duna medre folyamatosan nyugat felé mozgott. Mire elérte jelenlegi vonalát, mintegy 1 millió hektáros területen nagy mennyiségű homokot hagyott hátra maga után. Ezt a Duna-Tisza közének nagy részét kitevő területet nevezzük ma kiskunságnak vagy homokhátságnak. A középkorban a túllegeltetés miatt komoly elsivatagosodás jelentkezett itt, mozgó homokdűnék uralták a tájat, ám a folyamatot fásítással, erdőtelepítésekkel sikerült megállítani, eddig. Az elmúlt másfél vízhiányos évtized során körülbelül 6-8 milliárd köbméter víz tűnt el a felszín alól. A kutak kiszáradnak, a térség egyre inkább a sivatagosodás jeleit mutatja. Nem kizárt, hogy hamarosan újra mozgó homokdűnék jelennek meg ezen az óriási területen. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településen több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hivatalos bejelentést tett az Inter. A milánói klub 2032-ig meghosszabbította Pio Esposito szerződését. A fiatal olasz támadó hosszú távú elköteleződése komoly bizalmat jelez az Inter részéről, amely a jövőben is számít a tehetségére. Az Inter hivatalos felületein tudatta, hogy 2032. június 30-ig meghosszabbította Francesco Pio Esposito szerződését. A 21 éves olasz támadó kontraktusa eredetileg 2030-ig szólt, Esposito pedig Cristian Chivu irányítás alatt vált a milánói klub egyre meghatározóbb játékosává.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadékra kell számítani, megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Ehető gombákra bukkantak, amely véd a sugárzástól. Látványos újítás jön az androidos üzenetküldő alkalmazásba. Új szövőműhely indul szeptembertől a Gárdonyi Géza művelődési házban. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Régóta tudni már, hogy vannak olyan gombák, amelyek nem csak hogy eltűrik a radioaktív sugárzást, hanem gyorsabban is növekednek annak hatására. A csernobili erőműnél növekvő gombafa is ilyen. Most azonban találtak egy fajt, amely az emberi bélben él, és képes lehet megvédeni minket a sugárzástól, írja a Science Alert. A szóba forgó gombafaj a Mucor racemomus, amelyről egy kínai kutatócsoport felfedezte, hogy képes védelmet nyújtani gazdaszervezetének a sugárzással szemben. Sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy az M. racemosusszal kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás és az oxidatív stressz is, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. Ez a sugárzástól védelmező hatás pedig fokozódott, amikor a kutatók előre adaptálták a gombát a bél oxigén szegény körülményeihez. A Google a napokban bejelentette, hogy jelentős változások érkeznek az üzenetek alkalmazásba, mivel lehetővé teszik az egyes csevegések színeinek és háttérképeinek testre szabását. Mint írják, akár egy kedvenc családi fotót szeretnénk háttérnek, akár egy letisztult, minimalista színpalettát a munkahelyi kapcsolathoz, a választás teljes mértékben rajtunk múlik. A tervek szerint módosíthatjuk mind a szövegbuborékok színeit, mind a csevegés háttérképét. Amikor új háttérszínt vagy egy samlon háttérkép mintát választunk, az üzenetbuborékok automatikusan igazodni fognak az új sémához. A legjobb az egészben, hogy a módosításokat csak az adott felhasználó láthatja, más, a beszélgetésben résztvevő többi személy nem látja a testre szabott megjelenést. Új programként szövőműhely indul a jövő hónapban a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A szakkörei szeretettel várják mindazokat, akik szeretnék kipróbálni a szövést, szívesen megismerkednének a mesterség alapjaival és elmélyülnének egy nyugodt, alkotó tevékenységben. A foglalkozás támogató, inspiráló közösségben zajlik, a szakmai munkához a szövőkeretet és a felvető fonalat a szervezők biztosítják. A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járult hozzá, miközben 10-ből 9 ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőség védelemmel foglalkozó munkatársa a másfél fokon bemutatta, hogy hol tart Európa és Magyarország a légszennyezés visszaszorításában. A szakértő szerint a legsúlyosabb teher világszerte az alacsony és közepes jövedelmi országok hasújtja, ahol a szennyezéssel összefüggő halálesetek mintegy 89%-a történik. Azonban az Európai Unióban és hazánkban is van még mit javítani a helyzeten.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Kodolányi Fehérvár Futzál SE közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben együttműködik a Videóton FC Fehérvárral, melynek keretében és a játékos palánták fejlődése érdekében a Vidi több korosztálya számára tartanak majd futzáledzéseket, szem előtt tartva a külföldön már jól működő mintákat, valamint a multisport szemléletet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a szioterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől óckodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem, vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.

0: tetszik ej. Követőimnek jobban tetszik já. Követőimnek, követőimnek, követőimnek.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
2: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
1: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
2: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az élet gondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
1: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismételjen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
2: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
1: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
2: Hank Téhjan, ismertebb nevén Téhjan, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyung dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dal szövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
1: Kai Kama Huaning, ismerte néha Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhamár Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes, az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben. Y'all ready?

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Hat tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túlunalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk 6 ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variált, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fejn Liliana és Podhorszki Sára. Most pedig a mai adásunkban a Well Hello-ról lesz szó. A Well Hello 2014. július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tomi és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádiójátszási listák élére került. Első albumuk 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton. Ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult az elnöki turnéven.
1: Kezdetek! A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Parti Art című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. Együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Annibal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt. Így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk.
0: 2014-2015 fogadtatás és az első album. A Well Hello az első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például Single Track Top 40-nek is az első helyére került.

0: Velhelló tagjai: Fluor Tomi énekes, Diáz dalszerző énekes,
1: Tóth Balázs szaxofon, Evi vokál, Budai Béla dob,
0: Kőrös Tamás basszusgitár, Faragó Viktor gitár, Kovács Felícián billentyű vokál.
1: És akkor most itt egy kis érdekesség a Velhellóról. Fluor és Diáz egy régi fotó segítségével idézte fel az első lépéseket, ami így szólt.
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mennyi embernek lehetünk életpillanataiban egyfajta filmzeneként, hiszen elég sűrűn kapunk esküvői videókat, leveleket, visszajelzéseket, hogy jó volt megélni a dalainkra egy-egy szakítást, szerelmet, vagy épp összejövetelt. Kicsit úgy érezzük a film által, mintha beleshetnénk néhány ilyen történetbe. Minket elvarázsolt és nagyon izgatottak vagyunk, reméljük, hogy megfelelő lenyomatot tudtunk adni a generációnkról. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vány Viktória. Most megtudhatod a TikTok mögötti sötét igazságot. Valószínűleg már te is hallottál a TikTok nevű alkalmazásról, nagy eséllyel le is töltötted. És ha letöltötted, akkor nem érted, hogy a telefonod szerint miért töltesz el egyre több időt rajta. Hogyan lehet napi 2, akár 7-8 órát eltölteni egy alkalmazáson? Hogy érhetik el ezt a hatást? Mivel rövid videókat lehet csak feltölteni a felületre, ezért ha nem akarsz egy hosszabb szünetet tartani a teendőid közben, inkább felmész TikTokra. Itt rengeteg olyan videó fogad téged, amit a te érdeklődési köröd alapján dob fel, így elérve, hogy folyamatosan tovább görgess, így a pár percesre tervezett szünetedet is hosszabbra fogod nyújtani. Mivel mindig számodra érdekes videókat látsz a platformon, így nagyon szívesen nézel fel bármikor, amikor van egy pár perced. Ilyen módon a TikTok tulajdonképpen megfertőz téged, függővé tesz.
1: Már azt hiszem, érted, mitől ennyire vonzó, de hogyan is lett ilyen népszerű? Pár évvel ezelőtt az alkalmazás neve még Musical.ly volt, ahova kreatívabbnál kreatívabb videókat töltött fel mindenki. Majd mikor egy bizonyos cég megvette a platformot, átnevezte TikTokra, még senki nem gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. A dolgok eleinte jól mentek, megjelentek a táncos trendek, amik még teljesen ártalmatlanok voltak. Persze ekkor is voltak már trollok, de lényegesen kevesebb gonosz komment érkezett egy-egy videó alá. A dolgok akkor indultak el nagyon gyorsan a lejtőn, amikor az amerikai híres TikTokerek úgynevezett TikTok házakat alapítottak, amiknek az volt a lényegük, hogy a lakóik együtt gyártsanak tartalmat. A házak között egyre több lett a dráma, néhol rendesen elfajultak a dolgok. Ekkor kezdett el egyre több ember utálkozó kommenteket írni a videók alá. Mikor látták, hogy a dráma csak még nagyobb nézettséget hoz nekik, ezáltal még több pénzt is, már szándékosan kezdtek el vitákba avatkozni.
0: A feltörekedni próbáló emberek is látták, hogy a nem megfelelő viselkedés nagy nézettséget eredményez. Nem feltétlen jó, de kit érdekel, ha sok pénzed van, nem? Az alapján nagyon sokan elkezdtek durva dolgokat csinálni. A helyzet folyamatosan rosszabbodik. A gyermekbántalmazástól elkezdve az állatkínzáson át egészen a gyilkosságig is elmentek néhányan, ezért a 10 perc hírnévért, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni.
1: Napról napra egyre több ember kerül veszélybe a TikTok miatt. Nem csak olyanok, akikkel a való életben történik valami TikTokerek által, hanem sokan a saját életüket dobják el maguktól a sok szemét komment miatt, mert az emberek azt hiszik, ha valamit az internet anonimitása alatt írnak, akkor az rendben van, és azzal nem tudnak a másik lelkébe tiporni.
0: Azért nem csak rossz dolgok történnek a TikTokon, mert vannak felhasználók, akik tényleg hasznos dolgokat osztanak meg. Például önvédelmi trükköket, akármilyen tutorialokat, vagy csak szimplán felszabadult mém videókat.
1: És bár vannak ilyen emberek, már őket sem annyira könnyű megtalálni a sok influencertől. Azt hiszem, őket inkább nem is véleményezném. Szóval, ha te megteheted, mindenképpen maradj távol az oldaltól, és ha mégis érdekelne, írd be a YouTube keresőjébe annak a TikToknak a fajtájának a nevét, amit nézni szeretnél, mert rengeteg egyveleg van fent belőlük ott is. Annyi különbsége, hogy oda általában csak tényleg értelmeseket töltenek fel.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
5: tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ül.
4: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
5: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszjuk a szórát. Ne sietesd,

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Csóka Mira és Hódis Anna. És most következzen egy kis robot történelem. Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az első ipari forradalom idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már lemelegedő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlőegységre, amellyel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Egy szoba felporszívózására, a fül lenyírására. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.
1: Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezzük robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az ember kiváltani. Ezeket humanoid, emberszerű robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota szolgaságmunka szóval származik.
2: Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét. Első, a robotoknak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Második, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény bármelyikének előírásaiba.
1: Napjaink egyik legnépszerűbb robotja az Asimo. Hosszú évek óta készül, rengeteg elődje volt. Úgy tervezték, hogy ideális legyen a magassága az irodai munkához. Problémamentesen eléri a kilincseket és kapcsolókat, könyök magasságban vannak az asztalok, személynek magassága megfelel egy ülő emberének.
0: Mozgásának alapja ZMP technológia, amely dinamikus, illeszerű mozgást tesz lehetővé. Képes kezet fogni, integetni és ezek kezdeményezésére reagálni. Felismeri a tárgyakat, az emberi mozdulatokat, az arcokat, akár mozgás közben is. Internet eléréssel le tudja kérdezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.
2: A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, amely így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél okosabb egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni például a köves vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgás elemeket és hányszor kell használjuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkárhoz képest.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Storic pletykár és a tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Ehető gombákra bukkantak, amely véd a sugárzástól. Látványos újítás jön az androidos üzenetküldő alkalmazásba. Új szövőműhely indul szeptembertől a Gárdony Géza művelődési házban. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Régóta tudni már, hogy vannak olyan gombák, amelyek nem csak hogy eltűrik a radioaktív sugárzást, hanem gyorsabban is növekednek annak hatására. A csernobili erőműnél növekvő gombafa is ilyen. Most azonban találtak egy fajt, amely az emberi bélben él, és képes lehet megvédeni minket a sugárzástól, írja a Science Alert. A szóba forgó gombafaj a Mucor racemomus, amelyről egy kínai kutatócsoport felfedezte, hogy képes védelmet nyújtani gazdaszervezetének a sugárzással szemben. Sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy az M. racemosusszal kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás és az oxidatív stressz is, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. Ez a sugárzástól védelmező hatás pedig fokozódott, amikor a kutatók előre adaptálták a gombát a bél-oxigén szegény körülményeihez. A Google a napokban bejelentette, hogy jelentős változások érkeznek az üzenetek alkalmazásba, mivel lehetővé teszik az egyes csevegések színeinek és háttérképeinek testre szabását. Mint írják, akár egy kedvenc családi fotót szeretnénk háttérnek, akár egy letisztult, minimalista színpalettát a munkahelyi kapcsolathoz, a választás teljes mértékben rajtunk múlik. A tervek szerint módosíthatjuk mind a szövegbuborékok színeit, mind a csevegés háttérképét. Amikor új háttérszínt vagy egy samlon háttérkép mintát választunk, az üzenetbuborékok automatikusan igazodni fognak az új sémához. A legjobb az egészben, hogy a módosításokat csak az adott felhasználó láthatja, más, a beszélgetésben résztvevő többi személy nem látja testre szabott megjelenést. Új programként szövőműhely indul a jövő hónapban a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A szakkörei szeretettel várják mindazokat, akik szeretnék kipróbálni a szövést, szívesen megismerkednének a mesterség alapjaival és elmélyülnének egy nyugodt, alkotó tevékenységben. A foglalkozás támogató, inspiráló közösségben zajlik, a szakmai munkához a szövőkeretet és a felvető fonalat a szervezők biztosítják. A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járult hozzá, miközben 10-ből 9 ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőség védelemmel foglalkozó munkatársa a másfél fokon bemutatta, hogy hol tart Európa és Magyarország a légszennyezés visszaszorításában. A szakértő szerint a legsúlyosabb teher világszerte az alacsony és közepes jövedelmi országok hasútja, ahol a szennyezéssel összefüggő halálesetek mintegy 89%-a történik. Azonban az Európai Unióban és hazánkban is van még mit javítani a helyzeten.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Kodolányi Fehérvár futzál SL közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben együttműködik a Videóton FC Fehérvárral, melynek keretében és a játékos palánták fejlődése érdekében a Vidi több korosztálya számára tartanak majd futzár edzéseket, szem előtt tartva a külföldön már jól működő mintákat, valamint a multisport szemléletet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Míg a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brics Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihartomból tett éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy, vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek, és bár későig is aludnának, az iskola miatt előbb fel kell kelni. Ezért sok fiatal nem alszik eleget, ami fáradtsághoz és dekoncentrációhoz vezet, illetve karikásak lesznek a szemeik.
1: Azt tudtad, hogy horkolás közben nem tudsz álmodni? És az, hogy 10-15 percre van szükséged ahhoz, hogy tényleg elaludj? Vannak olyan emberek is, akik nyitott szemmel is képesek szunyókálni. Sőt, mi több, az állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilovak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A sügetek hiányelvén a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsítatja az agyat?
0: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez.
2: 95 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állat fajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szőrteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtrétek több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültakarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
1: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
0: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
1: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
0: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fajok kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
1: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkánypikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok vontatták.
0: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibolycsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogynivágyás kialakulásában gyakran közre játszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa a károsnak ítélt ételfogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet teszik. Azonban ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késlelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogyjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek, de ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök Klub és a Mozi Klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt.

0: kutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerektehetségkutató műsorvezetője volt. 2017 március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorház igazdaja is ő lett. Láttuk még a Séfek Séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szívkirálynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki, ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évnyi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után 2013. május 6-án született meg első gyermeke Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen új ágban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, Nekem a Balaton Nánásiék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál saját kezüleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Magbistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott. Például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok. Meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik. És ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Magbistróba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördög Nóra, melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos, forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni. 97.5.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezetsz repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna. De félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepülni sem műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
1: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rágcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták, de mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jászmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthogy álmosságtól kábultan lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgyat szorongatva. A portrékat mentette ki. A Lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett három generációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sung és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyanban zajlik, ahol Kim Il-sung és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet. 97.5 All the time.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Ehető gombákra bukkantak, amely véd a sugárzástól. Látványos újítás jön az androidos üzenetküldő alkalmazásba. Új szövőműhely indul szeptembertől a Gárdonyi Géza művelődési házban. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Régóta tudni már, hogy vannak olyan gombák, amelyek nem csak hogy eltűrik a radioaktív sugárzást, hanem gyorsabban is növekednek annak hatására. A csernobili erőműnél növekvő gombafa is ilyen. Most azonban találtak egy fajt, amely az emberi bélben él, és képes lehet megvédeni minket a sugárzástól, írja a Science Alert. A szóba forgó gombafaj a Mucor racemomus, amelyről egy kínai kutatócsoport felfedezte, hogy képes védelmet nyújtani gazdaszervezetének a sugárzással szemben. Sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy az M. racemosusszal kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás és az oxidatív stressz is, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. Ez a sugárzástól védelmező hatás pedig fokozódott, amikor a kutatók előre adaptálták a gombát a bél-oxigén szegény körülményeihez. A Google a napokban bejelentette, hogy jelentős változások érkeznek az üzenetek alkalmazásba, mivel lehetővé teszik az egyes csevegések színeinek és háttérképeinek testre szabását. Mint írják, akár egy kedvenc családi fotót szeretnénk háttérnek, akár egy letisztult, minimalista színpalettát a munkahelyi kapcsolathoz, a választás teljes mértékben rajtunk múlik. A tervek szerint módosíthatjuk mind a szövegbuborékok színeit, mind a csevegés háttérképét. Amikor új háttérszínt vagy egy samlon háttérkép mintát választunk, az üzenetbuborékok automatikusan igazodni fognak az új sémához. A legjobb az egészben, hogy a módosításokat csak az adott felhasználó láthatja, más, a beszélgetésben résztvevő többi személy nem látja testre szabott megjelenést. Új programként szövőműhely indul a jövő hónapban a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A szakkörei szeretettel várják mindazokat, akik szeretnék kipróbálni a szövést, szívesen megismerkednének a mesterség alapjaival és elmélyülnének egy nyugodt, alkotó tevékenységben. A foglalkozás támogató, inspiráló közösségben zajlik, a szakmai munkához a szövőkeretet és a felvető fonalat a szervezők biztosítják. A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járult hozzá, miközben 10-ből 9 ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőség védelemmel foglalkozó munkatársa a másfél fokon bemutatta, hogy hol tart Európa és Magyarország a légszennyezés visszaszorításában. A szakértő szerint a legsúlyosabb tehervilágszerte az alacsony és közepes jövedelmi országokat sújtja, ahol a szennyezéssel összefüggő halálesetek mintegy 89%-a történik. Azonban az Európai Unióban és hazánkban is van még mit javítani a helyzeten.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A Kodolányi Fehérvár futzál SL közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben együttműködik a Videóton FC Fehérvárral, melynek keretében és a játékos palánták fejlődése érdekében a Vidi több korosztálya számára tartanak majd futzál edzéseket, szem előtt tartva a külföldön már jól működő mintákat, valamint a multisport szemléletet.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Megélénkül a szél. Napközben 22 fokot mutathatnak a hőmérők.